Pannon Rádió. A te hangod.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Akkor és most!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Nos, sokszor tevődik fel a kérdés, hogy mi a hosszú élet titka. Biztos, hogy nektek is vannak valami olyan dolgok, amiket tesztek annak érdekében, hogy a hosszú életet éljetek, nyugodtan osszátok meg velünk. De van egy fickó, a Dr. Howard Tucker, aki 103 éves korában hunyt el 2025. decemberében, ő egy orvos ember, aki hát igazából több mint 75 éven át dolgozott neurológusként, még 100 éves kora felett is fogadott betegeket, hihetetlen, meg tanított rezidenseket, és nem sokkal halála előtt összefoglalta azt a pár dolgot, ami szerint él alapelv, ami fontos az egészséges, hosszú élethez. Többek között az egyik az, hogy foglald le az agyad. Na most ezt nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Ő annyira fanatikus volt, hogy 60 éves kora felett, teljes állású orvosi munka mellett ő úgy döntött, hogy elvégzi a jogi egyetemet, különben esti tagozatom. És 67 évesen szakvizsgázott le. Képzeld el! Azért ilyet most se csinálnék. Tehát, hogy ilyet most se csinálnék. Ez ki van zárva.
1: Nem
3: írja Atti, a hosszú élet titka, ne légy nős. Sokan mondják, igen. Szóval a következő a történet, ugye foglald le az agyad. Az biztos, hogy az a legszörnyűbb, amikor nincs mit csinálni. Ezt sok mindenkitől hallom. Tehát amikor nincs mit csinálni,
1: és, tényleg, lehet, igen.
3: És otthon vagy, és egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Rengetegféle elképzelés van arra, különböző idősebb korban, hogy oldják meg akár mások azt, hogy lehetővé tegyék azt, hogy vannak dolgok. Te hallottál már ezekről az idős falvakról, ami igazából így hívják, de ez egy városrész. Egy nem olyan városrész, ahol van egy pici, ahol sok pici ház van egymás mellett, ami olyan, mint mondjuk egy apartmanház, csak pici házikuk, ahol van egy kicsi kerted is, és ahol nagyon sok minden van. Tehát, hogy van akár ilyen valami pályák, ahol lehet sportolni, van tudod, nem, medence, ahol lehet úszni, vannak közös programok, és ugye van nyilván egy felügyelet, egy ilyen ellátás, hogyha bármi baj van, akkor ugye van ott orvos, meg stb. Ennek a legfontosabb része az, hogy ugye biztonságos az egész terület. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idős mondja azt, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amit ő fél, hogy betörjenek, vagy bántsák őket, hogy valami, ez biztonságos közeg, és ott egy csomó idősebb ember, és akkor lehet nyomulni, ugye, mindenféle programba. Mert akár egy játék is tud érdekes lenni. De hát nem csak azt kell elképzelni, láttam valamelyik nap, például idősekkel játszanak egy olyan játékot, hogy ülnek egymás mögött a székeken, és mindegyik kezében van egy ilyen doboz. És az elsőnek a dobozába szólnak egy csomó labdát, és azt úgy kell a feje fölött átdobni a következőnek, hogy minél több labdát megfogja. Miért ne? Hát még kell időskorban megkomolyodni, az csak nem tud ülni, az horgolni. Hát miért nem lehet játszani, tudod? De persze, lehet játszani.
1: Persze, az ilyen közösségi programok, azok mindig nagyon, persze, nagyon hasznosak. De ez az ember élete egész folyamán szerintem érvényes. Persze. Tehát, hogy nekem mindig vonzóak ezek, csak tudod így... Nem tudom, jó lenne valamilyen arany középutat találni ebben a történetben, de kell ennyire rohanni, és hogy az ilyen jellegű elfoglaltságokat, amiket így beválasztanám, így nyilván plusz aktivitás, akár egy egyetemnek az elvégzése, mert igazából, hogyha belegondolok, most én is, tudod, így nemrég fejeztem be azt, amit így akartam, és így igazából egy munka ilyen rohanás mellett, de amikor egy picit úgy jobban volt időm, vagy módom rákoncentrálni arra, ami ott zajlik, akkor így arra jöttem, hogy ez fantasztikus egyébként. Tényleg, tehát főleg, hogy olyan területet érint az, amivel foglalkozom, ami érdeke, annyira szépen tágítja a látószöged, annyira érzékletesen tudsz elmélyülni egy ilyen témában, jól esik vele foglalkozni, jól esik róla írni, tudod, még hogyha kötelező beadandó is, meg nem tudom, de ezek tök jó dolgok szerintem, csak szerint, alapvetően az az emberi probléma itt nálunk, Vajdaságban, Szabadkán környékén, nem tudom, mennyire általánosítható, hogy tudod, ilyen rohanunk, tehát, hogy ki van centízve minden. Nekem az elmúlt 2-3 hetem az ilyen, ami már kezdik így besokalni, hogy tudod, így azt érzem, hogy egyik teendőtől haladok a másikig. Aha. És mindig van a következő, és nincs vége. És az a vége igazából, amire már rájöttünk, hogy akkor az esti időszak, amikor ilyen 9 után hoppá, felszabadultál. Ja, de most már menni kell aludni, meg amúgy is fáradt
3: igen,
1: vagy.
3: Igen.
1: Ez így nem annyira jó. Olyan szituációban tudom elképzelni, tehát az arany középutat arra értem, hogy lehetne megtalálni ezt a balanszot, hogy neked testi, lelki, agyi kapacitásod is legyen arra, meg kedved, hogy akkor elmenj egy ilyenre, mert akkor viszont biztosan fantasztikus élmény. Tehát, hogy
3: hát hogy ne? Érted?
1: Most
3: hogy
1: mit tudom ne? Én, most csak egy nagyon egyszerű példát hozzak fel, szoktak ilyen kvízesteket tartani Szabadkán egy ilyen helyi, tudom én, italozóban, borozóban, és azokra is így tökre, mikor így dumálunk róla, ismerősök, mikor így szóltak, hát menjünk el, ez így tök jó, mert van, aki jár.
3: Aha.
1: akkor is így arra jövök rá, hogy basszus, mennyire jó lehet, de aztán mikor oda kerülne a sor, akkor tudom, hogy nem fogom tudni, és nem is tudom rászárni magam igazából.
3: Tényleg?
1: Igen, valamiért. Pedig milyen jó lehet az
3: is. Én megyek állandóan, de hát én nekem nem... Nincs ezzel problémám.
1: Ilyen volt nekem egyébként, amikor éveken keresztül jártam a fuvózenekarba, szabadkai fuvózenekarba. És ott volt ez, hogy hétről hétre, hát akkor még iskolás az ember, azért olyan sok elfoglaltsága nincs, de azért, hogy tudod, úgy kamasz vagy, meg fiatal, gyerek, mit tudom én, és akkor még úgy más érdekelne, és mindig nehezen szántam rá magam, hogy elmegyek, aztán amikor elmentem, akkor rájöttem, hogy olyankor érzi az ember, hogy igen, hogy milyen jó közösségépítő, erősítő jellege meg ereje van ugye az ilyen jellegű elfoglaltságoknak. Tehát kellenek ezek, csak olyan, mindig olyan utolsó lyuk a furuján valamiért. Nem tudom, hogy miért.
3: Érdekes dolog az, én úgy vagyok azzal, hogy én nagyon szívesen dolgozok sokat, ha utána szórakozok is sokat, de hát ugye ennyi, de hát ez a balansz. Ebből vannak problémák, meg így csak, de másfajta, de engem ez nem zavar. Ez pedig az, hogy van mondjuk olyan, hogy 2-3 hét szuper hardcore tempó, és akkor úgy vagy már azért, hogy lehet, hogy kicsit kéne pihenni, mert ez nem jó ez, hogy állatod ilyen ekkora tempónyomot. És akkor tipikusan most jártam így, hogy május ünnepek, és akkor május 1-2-3 ugye hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Szombat, vasárnap elméletek szabad. Szerinted nem pakoltam tele programmal, mint az állat? De. És akkor eljött, és fáradtabban indultam neki az új hétek, mint ahogy elindultam.
1: Nagyon jó.
3: De, hát,
1: nagyon jó.
3: De nem baj, mert egyszer élünk, basszus. Úgyhogy ez az ilyen.
1: Jó, okay, másik, okay, igen.
3: A másik, mert pont a Kesztivel néztem egy interjú részt valamelyik nap, és ő mondta azt, amit szívemből szólt, mert tényleg mondja azt, hogy meg alapvetően a kreatív munkát végző emberekre jellemző, hogy hát amikor felnősz, és amikor teljesen elvesztetted magadban a gyereket, és elvesztett a játék, akkor neked véged van. Hát akkor eleve ezeket a munkákat nem is tudod csinálni. Tehát nem tudsz te kreatív lenni, meg elszakadni a valóságtól, meg fantáziázni, meg stb. Hogyha te egy ilyen nagyon tipikus felnőtt vagy. Tudod, erről sokat beszélek, hogy persze mindenki olyan, amilyen, és mindenki azt csinál, amit akar. De az, hogy már 30 éves nőknek a legfontosabb dolga az, hogy rend legyen a házba, és ezért képes összeveszni otthon a nem tudom, az aktuális párjával, mert nem tudom én, mert segíts nekem pozívózni, mert ez az élet legfontosabb dolga! Hát ez nem biztos, hogy a legjobb út, drága barátaim. Szóval én csak így mellékesen mondom, inkább lehet, hogy nem baj, ha ott marad az a porcica, de
1: igen, elmentek
3: inkább sétálni az erdőbe, vagy nem tudom én, nem?
1: Ez egyfajta válfaj ennek a jelenségnek, hogy így begyöpesedünk, vagy úgy átrajzódik az emberben ez a fontossági sorrend, tudod, hogy akkor mit, hogyan, meg nem tudom, meg ez a... És hányféle fajtával találkozhatunk? Én láttam már olyat is, hogy nem tudom, tudod, fáradt az ember az agyi munkában, a kreatív munkában hétközben, akkor igen, hétvégét az kötelezően pihenésre, és ne menjünk sehova. Igen. Nem kell, pihenjünk. Nem.
3: Jó az
1: pihenj
3: otthon.
1: Inkább, ne menj. És,
3: feküdjünk.
1: És, igen, igen. Tehát, hogy
3: mint ha 80 évesek lennénk érted legalább. Mit tanít,
1: ezeket én is sokszor kerülök ilyen helyzetbe, amikor nehezen szánom rá magam, de azért hozzáteszem, hogy ez tényleg olyan, hogy akkor nem tudom, hogy este lett vége valaminek, és hogy minden nap ilyen, és akkor az
3: mondjuk
1: este...
3: Mondjuk ki itt áll!
1: Én szoktam néha egyébként, ez egy jó mencsvár, egyébként az alkoholizmus, ez mindig ott van. Egy jó lehetőségként. De hogy
3: ott van, mint egy jó barát.
1: Igen, átölel. De mit akartam mondani? Igen, de hogy milyen nehéz ebből kiszakadni, basszus. Tehát ahogy ebből a hülye mókuskerékből is sokszor, tehát hogyha neked sikerül ezáltal, hogy te mondjuk telenyomott programmal, és akkor neked vegyülnek az elfoglaltság, kötelező elfoglaltság, a szabad döntéshozatal mentén megszületett elfoglaltságokkal, akkor igen. az jó, kezdtem a mondatot, jó fejeztem, mert nem tudom, mert mindig ilyen hosszúakat mondok. Igen. De hogy alapvetően tudod, hogy milyen jó lenne ebből egy picit úgy kiállni, ahogy te is mondtad, tehát basszus, igen, tehát hogyha ez a gondolatunk, vagy azért ez fogalmazódik meg, hogy egyszer élünk, most ez lehet igaz, lehet nem, tök mindegy, de hogy most tudatosan, most tudjuk élni a mostani életünket, ennek mentén nyilván egyszer élünk, tehát, hogy akkor használjuk, én nem tudjuk ezt mindig minden pillanatban megcsinálni, de amikor igen, akkor olyan jó lenne egy kicsit, hogy leállj ezzel a hülye folyamattal, hogy fáradtnak érzed magad, hogy most ilyen teendőd van, hogy olyan teendőd van. Tehát félre tudjuk tenni azt, hogy például most a legegyszerűbb példa, amire mindig előjövünk, hogy akkor nem tudom, hullafáradtan hazaérsz a munkából, és akkor leülsz, és már tudod, mozog benned valami, hogy hát akkor otthon vagy, akkor most otthon kéne valamit csinálni. Nem, hát tényleg, hogy hagyjuk rá, nem muszáj porszívózni, te is mondtad, nem muszáj a kertet rendezni. Én tegnap le akartam nyírni a füvet, amit aztán viszonylag könnyen rá is hagytam, és úgy örültem magamnak, hogy megdöntöttem egyébként, elkezdett esni az eső.
3: Tehát, hogy így, látod?
1: Igen, igen. És ja, igazából most mi lett azzal az udvarral, hogy nem tegnap lesz megírva rajta a fű? Tehát, hogy nem tök mindegy. Csak ezeket olyan nehéz. Olyan nehéz észrevenni.
3: Tudom, de azért, mert az emberek nagyon sokszor az emberek nem tudják elengedni. Tipikusan ez is. Nekem a legviccesebbek mindig a rosszul működő párkapcsolatok. Nekem ez az egyik kedvence. Amikor ott tipikusan meg, most én ugye mindig a nőket állítom ilyen házsátos helyzetben, van ez fordítva, és biztos, hogy pont ez, hogy...
1: Hát jó, mert férfi szemszögből nézheted, hát most kitárítsd be.
3: Hogy kérlek, drágám, vágd a füvet. Jó, persze, holnap levágom. Most! nem most. Holnap nem jó! Alapvetően különben tényleg ez a hosszú élet titka biztos az, hogy egy picit nyugodjunk meg. De hát, hogy az élet szép alapvetően, hát, de hát nem kell cirkuszolni minden nap, meg még estek lenni. Nagyon cuki volt különben. A legcuki pillanat az volt, amikor Anett mesélte nekem, hogy ő ráismert arra, hogy ő mit művel. És hogy ezt nem szabad csinálnia. Hogy ő neki tipikusan volt olyan régi kapcsolataiban, hogy úgy ment már haza, hogy ő ma vitázni fog, mert neki erre szüksége van.
1: Az jó.
3: És hazament direkt úgy ment haza, hogy ő ma cirkuszt fog csinálni. És egy idő után kapcsolat, hogy Jézus Isten, normális, hogy ilyet nem szabad csinálni. De látod, hogy alapvetően el kell ezeket a dolgokat engedni. El kell.
1: Igen.
3: Azt írja az egyik hallgató, hogy mit szoktál inni, Zoli? Erre kíváncsi.
1: Nem párinkát, nem párinkát. Szoktuk borozgatni estékét, én nagyon szeretem. Igen.
3: Szuper jó. Na szóval egy szó, mint száz, hogy foglald le az agyad. De hát, hogy ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ne cipeld magaddal a gyűlöletet, ugye ez a hosszú élet titka. A másik kedvencem tényleg
1: ez a... De valakinek meg ez az életének a mozgatórugója.
3: Jó, valaki ennek él. Persze, a gyűlöletnek, de fura, szerintem...
1: De így van.
3: De tényleg.
1: Nem, de legalábbis nem tudok más magyarázatot találni arra, ami általában... Hát ugye leginkább a legszembetűrőbb szitua az a kommentmezőkben megjelenő.
3: Persze.
1: Végtelen egymás halálát, mi többi, még attól is többet kívánó gyűlölet kiadás önmagából, tudod? Tehát, hogy így, hogyha már nem is él, akkor még úgy csúnyán beszélsz róla.
3: Igen.
1: Nincs vége. Tehát, hogy nem is tudom, az emlékét is ki kell törölni a világ univerzumból, mert te ilyen mérges vagy. Mert valahogy úgy alakult az életed, hogy
3: az új világ azt hozta, hogy most már olyan szinten kell az embernek elviselni ezeket, meg el kell engedni, hogy ez átmegy különben vicc kategóriába. Például, nem tudom, csinálsz egy olyat, hogy jótékonysági valami, és te megint csinálok valami jótékonysági dolgot, és akkor nem tudom, mutatjuk, hogy átadtuk a gyerekeknek a nem tudom milyen ajándékokat, és akkor ott kommentmezőben garantál, hogy megjelenik. Persze, biztos loptak a háttérben, meg nem tudom, csak hogy vannak emberek, akik mindig azt látják, hogy mi a rossz. Tehát nem tudok elkezdeni, hogy a világon van jó is, vagy világon vannak jó dolgok, hanem csak tudod a szörnyű dolgok.
1: De
3: így ezzel különben, így akkor én egyre többet hallom különben, hogy az olyan szinten mérgező különben ez az őrű gyűlölet, tehát az a pszichédre olyan rosszul hat. Nagyon sajnálom, hogy sok mindenkinek tényleg, ahogy te is mondtad, ez a mozgatórugója. Ez a doki is, akiről beszélünk, ugye, aki tényleg 75 évet praktizált, és ugye összefoglalta, hogy szerinte mi a hosszú élet titka, biztos az egyik azt mondja, hogy ő szerinte az, hogy engedjük ezek a dolgokat, tehát ez a haragtartás, az szörnyű. Én egyszer régen már bedobtam különben azt is, hogy Zoli, észrevetted azt, hogy vagy láttál olyan embert, aki tudod, valaki gyűlöl 20 éve. És én megkérdeztem, hogy mi volt az oka, mikor veszitek össze, és már nem tudja.
1: Nem tudja, persze.
3: Átalakul, csak annyit tud, hogy gyűlölni kell a másikat, hogy megszokta.
1: De nekem ez az érdekes, hogy az akkor abban a formában hogy lehet úgy fenntartani, hogy akkor ez ténylegesen úgy csapódjon le, hogy akkor tudod, hogy akkor elégedetlen vagy, és tudod azt is, hogy akkor az első adandó alkalom, amikor majd 5 év múlva találkozol az ember, aki felhúzott,
3: igen.
1: Annak így arra, hogy ráolvasod ezt, tudod, a büntetteit.
3: Hát igen, vagy átmész az utca másik felére, vagy mit tudom én ilyenekért.
1: Igen, nem köszönsz.
3: Nem megyek el arra rendezvényre, mert ott van. Hát, 20 év után is, tudod. Szóval, hogy így...
1: Én érdekes ez nekem. Azért is, mert mondom, de számtalanszor beszéltünk már erről, tehát, hogy így mondjuk olyan fajta vagyok, így látom magam, hogy bennem úgy elérvénytelenülnek egyébként az ilyen, tudod. Még ha jogosan is kiváltódott, vagy kialakult, nem tudom, ellentétek, ellenérzések valakivel kapcsolatban, tehát hogy úgy megszűnik létezni előbb-utóbb, és akkor én arra jövök rá, hogy most így lehet, hogy nem tudom, így olyan mérgesen állok valakihez, akihez már nem tudok igazából, mert
3: ja, igen,
1: úgy bennem úgy elérvénytelenül a történet, tehát hogy
3: Persze, meg nézd, tuti, hogy te is, te se úsztad ezt meg, de hát életedben találkozol olyan emberekkel, aki tudod, ilyen hogy szokták ezt mondani? Mértéktelen? Igen. Hát ilyen mértéktelen gonoszságot fedezel fel bennük. Akik tudod, tényleg az élet céljuk csak az, hogy legalábbis veled szem, hogy ártsanak. És én arra, én találkoztam pár ilyennel nyilván. És nyilván ilyenkor meg is szüntetem a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, de hogy így én képtelen vagyok haragudni. Esetleg egy picit sajnálni tudom őket.
1: Igen, is ugyanezt tapasztalom.
3: De én nem tudok haragudni. Hát,
1: igen.
3: Ez őrület különben.
1: Igen,
3: lehet, hogy mi is ilyen betegek vagyunk ilyen szempontból. Persze.
1: ADHD-sek vagyunk, lehet, hogy annak egy melléktünete.
3: De hogy vagyok?
1: Erre rájöttünk.
3: Ja, valamelyik nap.
1: Igen.
3: Nem, de hogy nem. És akkor aztán pedig mondja még a harmadik pont, pedig az, hogy mindig mértékkel szórakozz. Hát jó, oké. Tehát nem kell ezt túltolni nyilván ilyen rappal.
1: De, ne tolj túl, na,
3: nem tudom. Érdekes, hogy szórakozás kategóriába tették bele azt is, hogy mennyire az élvezeted az ételeknek. Mert mondják, hogy ha alapvetően legnagyobb részben normálisan eszel, olyan dolgot, ami a szervezetnek jó, és tele van vitaminne, meg minden, akkor ugye néha meg lehet engedni az ilyen szörnyű dolgokat, és amik szörnyűek, de nagyon finomak. De ne az legyen, hogy állandóan csak nagyon finom szörnyű ételeket eszünk. De most nem tudom, hogy ez B pont a szórakozás kategóriában, tehát most így rakta össze.
1: Hát annak, aki szeret enni, annak mindenképpen az szerintem.
3: Ja, hogy annak szórakozás.
1: Persze.
3: Amúgy lehet.
1: Gondoljunk csak lehet. Bele, tehát hogy tényleg az is tud olyan magas fokon működni, hogy az már átmegy egy ilyenbe, hogy akkor na. Nem azért mész, hogy jó bezabálja. Tudom, hogy furcsa ez egyébként vajdasági szempontból nézve, ahol a mennyiség a fontos. Olyan helyeket keresünk, hogyha be is ülünk valahova, ahol jó nagy pizzát adnak, meg tudod, meg jó, meg pakolják a karagyorgyevával, meg a nem tudom mivel, meg sok sajt van benne, az egy fontos szempont. A karagyorgyeva, tisztelem, vagy sok, nem, egyáltalán nem az arányok, nem, az élvezet,
3: sok sajt legyen igen. Benne. Igen.
1: Tehát ugye így, na.
3: De figyelj, van egy étterem,
1: ahol nehéz így igen. Nézni, de egyébként nekem meg volt alkalom egyszer, nem olyan régen egyébként egy ilyen fine diningos vacsorán részt venni, de nem vendégként, ott így dolgoztam, de kaptunk kóstolót, és így gyerekek ott jöttem, hogy basszus, ez tényleg teljesen más.
3: Hogy így fincsi?
1: Ez nem az evés. Ez nem evés. Ez egy teljesen más kulináris élvezeti faktor szintet üt meg. Nagyon durva egyébként. Tényleg is fantasztikus, tényleg is így eszed, és ezt nem is tudod úgy enni, hogy most akkor itt izéte eszel, és hogy jól lakjál, nem az a célod, hanem hogy kiélvezd. És akkor nyilván ezt támogatják valami, meg nyilván.
3: Igen.
1: Hozzáillő italokkal, kis előadás, mini előadást hallasz, tudod, hogy mit figyelj, hova hat, mit tudom én. Ez amivel mi szoktunk poénkodni, hogy lecsengés, igen, tudod, ugyanakkor meg van benne
3: hozza,
1: egy ilyen.
3: Szóval
1: és
3: benne.
1: Ilyen olvasatban a gasztronómia az simán szórakozás igen. Is lehet. Minőségi szórakozás ráadásul.
3: Érdekes, ez nem fine dining, ugye van ilyen valami, ilyen fine dining meg a street kaja közötti valami mix, most ez is így divat egy ideje, elmentem ilyen étterembe, és képzeld el, hogy fogalmam sem volt, hogy mit fogok kapni, de láttam a leírást. És a leírás...
1: Bocsánat, az... igen, Dávid írt nekik, ugye a bűkösünk, hogy jó beszéltek, és akkor egy ismerőse mondta mindig azt, hogy gyűlölöm! Ilyen típusú.
3: Igen. Utálja.
1: Gyűlölet!
3: Igen. Az a jó. Nincs vége. És mit kezdtem el most mesélni valamit? Aha, ilyen az a kaj, ez a street meg a fine dining között, hogy láttam a leírást, és akkora leírás volt, valami húskaja, ilyen valami steakes valami, hogy mondom, megnézem az árát, mondom, ez valami jó lesz. Meg volt valami desszert, aminek megint Zoli akkora leírása volt, hogy mondom, ehhez nem lesz elég három tányér. És kijött a hús, ilyen a picike, ekkora edénybe, most nekem mutatom, ez mekkora Zoli, ez egy 20 centi, 22?
1: Pici. Hát egy ilyen.
3: Úgy kis husikák, úgy
1: nagyjából ekkorát adnak a Mekibe, ugye a hamburgerben.
3: Igen.
1: Ekkora hús.
3: Úgy szépen ő fel volt úgy üszeletelgetve, és akkor az a hatalmas leírás, az igazából a szósznak az alkotó eleme volt, amiben ő tocsogott, meg hogy az a kis kikevert valami tálkában, ami volt. A desszertnek pedig azért volt ekkora leírása, mert az összes ízvilág találkozik abban a pici kis desszertben. Uh-huh. És akkor, de ez is az, hogy ugye mire számít. Én azt hittem, hogy enni fogok egy jó.
1: De jó volt?
3: De ami persze fincsi volt.
1: Más a megközelítés. Most benned is ott az irónia, de mondom, ez belénk van kódolva.
3: Ja, nem csak azt akarom mondani, ha tudom, hogy mire számíthatok, akkor tudom, hogy azért megyek oda, mert ezek egy olyan jót. De én akkor nem tudtam, mire számít, csak láttam, hogy nagy, hosszú a leírás. Nem írták oda tipikusan, ugye ezeket a helyeket nem írják, hanem amit megszoktuk, hogy sza, pola, kilogram, a pecsenog, mésza, ugye nem írták oda, hogy mennyi hús van benne, meg stb. De mindegy, de különben finom. Sőt, egyszer jártam úgy, hogy elmentünk egy étterembe a családdal, ami annyira friss volt, hogy még a konyha része nem működött, csak a desszert részleg. És akkor ettünk desszertet, és ott hozták egy gyönyörű tányéron, meg egy gyönyörű picike kis desszertet, és ott éreztem én hát először, hogy ez nem olyan, amit be fog most habzsolni. Annyira sok réteg volt rajta, annyira réteg csoki, meg ez, meg az, meg minden, hogy ezt ő kiélvezett, és úgy tényleg igazából adja
1: de
3: ezeket a dolgokat.
1: De igazából, hogyha most a kajárásról beszélünk, akkor szerintem mindenre sokfajta kajánál tudod ezt elérni, ezt a szintet, hogy ne ez a habzsolás legyen, hanem, és ez konkrétan akkor lehet, hogyha mondjuk tényleg kicsit úgy lenyugtatod magad, de ugye ez tök jó, több vonatkozásban is, tehát rákoncentrálsz, leülsz kajálni,
3: igen,
1: és elkezdesz odafigyelni az ízekre.
3: Ja.
1: Szerintem egy hagyományosabb házi random ebédnél is valahol
3: hát
1: nem
3: főleg,
1: lesz ekkora élmény nyilván, de jó. Hát igen, hogyha rossz, akkor hát, nehéz.
3: Rákoncentrálsz, hogy ez tényleg rossz. És akkor finom, hogy
1: ez is előfordulhat. De mi történt, addig kizártad a világ problémáit.
3: Kizártad a világ.
1: És arra koncentráltál. Az a dolog, hogy milyen megállapításra jutottál.
3: Én nagy művész vagyok, te csináltál olyat, hogy tudod, melegíted a kaját, és akkor égeted le?
1: Nem?
3: Én már csináltam. És akkor teljesen jó kaját eszed, és de jó, keserű
1: íze van. Én viszont a újra melegítésnél most rájöttem, igen, egy jó megoldásra egyébként. Azt hogy a tesómnál láttam ezt, hogy amikor valamilyen előző napi ételt, ilyen hús, meg ilyen sültek, azt nem a mikróba, hanem az airfryerben melegítette meg.
3: Airfryer.
1: És képzeld el, hogy a Riss Ross pomfrit krumpli, nem volt az Riss Ross, csak hát azzá vált ugye egy nappal később. Fölélet. Tudom, milyen finom volt?
3: Mi a franc?
1: Nagyon jó volt. Csak nekem konkrétan az a típusú kaja, az az ilyen pomfrit, meg amikor ez ilyen csirkefallát, csirke, meg nem tudom. Na az, amit én tényleg így nem tudok ugyantól odafigyelni, és ott így semmi más nem érzed, csak a csirkehús, meg az, hogy olajba sütött. Ennyi. És az ami tényleg így, hogy ott is próbáltam, hogy na, akkor kicsit lassabb, és így nem, az tényleg így, ez jó, jó lakját, tudod,
3: mátogass bele a majonézbe.
1: Igen. Én is igen, úgy szoktam menteni, hogy vettem már külön ilyen ezt a sweet chili, azt nagyon szeretem, hogy a fokhagymás nagyon finom, édes. És így abba, tehát így várt, hogy iszod belé, az üvegből.
3: De ez katasztrófa, meg különben az egy dolog, hogy
1: egy
3: különben...
1: Ez már ilyen
3: tényleg most egy jó ideje, most már így állok át a másfajta étrendre, azért, mert én ezt szeretek szórakozni, meg én ezt szeretem így magamat tesztelgetni. Most már eljutottam oda, hogy egészen külön étrenden vagyok, amivel nem is próbálok már csak ráerőtetni, mert ez az én dolgom, nem akarok én senkit sem szmárázni ezzel. De volt egy hatalmas felismerésem, hogy a tesóm eljött hozzám, és azt mondja, hogy ő nagyon, nagyon szeretne rendelni ilyen ezt az úgynevezett pirecsekorpát, amit te is mondtál most,
1: igen,
3: ugye?
1: Igen.
3: És basszus, hogy kibontotta, és várja, én a pirecsekorpát annyira szerettem, hogy abban bele tudtam fulladni. És most így néztem, és én
1: nem
3: ezt,
1: annyira.
3: És én ezt nem ettem.
1: Attól függ, hogy készítik
3: és
1: el.
3: És szörnyű, hogy így...
1: Nekem legalábbis.
3: Pedig az régen, hogy szerette, basszus. Na mindegy, egye meg a fere. Úgyhogy ez van, ez előfordul. Na mindegy, szóval
1: na,
3: ezeket
1: nem
3: a dolgokat
1: nem mond rosszakat az öreg.
3: Nem mond rosszakat tényleg.
1: Bocsánat, hülyeség, és viccelünk, nehogy komolyan vegyetek.
3: Szóval az a lényeg, hogy Doki összetett ezeket a dolgokat, de az a lényeg, hogy mértékkel szórakozzunk, azért mindenben mértékletesség. Ne gyűlölködjünk, és foglaljuk le az agyunkat. És
1: nem tudom, az ilyen nagy, magas kort megérő embereknél, amikor így nyilvánosságra hoznak valami interjút velük, akkor ők akarják azt, hogy megosszák a hosszú élet titkát az emberekkel, vagy fölteszik nekik ezt a kérdést, mindig van egy ilyen, hogyha egy idős emberről olvasol, mindig akkor mindig elmondja, szerintem,
3: mindig
1: teljesen más, tehát igazából ebből láthatjuk azt, hogy hát nagyon-nagyon emberre válogatja, ugye az általános ellenpélda egyébként az ilyen magas kort megérő, nagyon nem is tudom, hogy a boldogság, boldog legyél, a szeretet, de mindig jönnek ilyen nagy puffogtatásokkal. Persze ez is benne van, meg fontos dolog, de hogy nagyon emberre válogatja szerintem az, aki hogy érez életét, meg hogy milyennek a testi adottságai szerintem. Tehát most ellenpéldaként itt szeretném behozni, amit mindig behoznak, Churchill. Ma olyan magas kort ért, meg nem tudom, azt hiszem 90 pluszosan halt meg, végig itta meg, nem tudom, szivarozta az életét.
3: Igen.
1: Na, tehát, hogy nála meg az vált be, tehát, hogy így...
3: Nála az étrend volt a jó, de hát, ennyi.
1: Hát meg zabált nyilván, hát, hogy mindig kövér, ugye túlsúlyos volt, akár ha mikor nézel róla a képeket, akkor ugye ezt látod lényegében.
3: Kézzel fitnesszett volna, még ma is élne. Nem biztos.
1: Meg azért végigvitt egy második világháborút, elég hálátlan pozícióból indulva, tehát, hogy így, na.
3: Stresszből is kiállt neki nyilván,
1: Igen, igen, igen.
2: És nem volt ADHD-s, gondolom, nem volt ideje.
1: De biztos, hogy az volt. Nem. Biztos, hogy az volt.

0: Sötét van itt, fiam Pavel, világítsunk zseblán Pavel.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Beszélgetünk itt az ilyen bicikli zárakról, és írja nekünk Kati, hogy egy ismerősöm a számkódot zárat annyi idő alatt nyitotta, úgyhogy nem ismerte a kódot, mint én, aki ismertem a kódot. Volt olyan, aki ezt tökére fejlesztették különben abban az időben. Ezeket különben így én nem is szeretem már, de különben átváltoztatták, mert régen hogy volt? 3 kombináció volt? Szerintem most 4-5. Azért az egy kicsit nehezebb.
3: Várjál, mibe? Szám?
2: Biciklizár. Biciklizár.
3: Merjére kell van 5. Merjem.
2: Várjál, 5. Nem, 4. Várjál.
3: 5. Az enyém az 5-ös. De ez öt. Ilyen full basic.
2: Basic?
3: Nekem is olyan érdekes, hogy mindig így várom az ilyenek, amikor elmentem megvenni, mondjuk nem tudom, 2-3 éve ezt az ilyen zárat, mondom, nincs kedvem, aztán nekem is van egy ilyen nagy láncos, de ez külön súly, ez táskába kell vinni, de nem, de rettenetesen
2: nehéz. Kő vinni.
3: Kő. És vettem ezt az ilyen spirál, tudod, és ilyen számkombinációs, ötös, és akkor így vártam, hogy odaadják majd a kódot hozzá, és így nem, hanem gyakorlatilag te, amíg nyitva van, be tudod állítani, bármikor rá tudod állítani, olyan mechanizmusa van, igen, hogy akkor beállítasz magadnak egy számot, zseniális egyébként. Hát az tényleg olyanra van, hogy akkor beszaladsz ide-oda, mit tudom én, legyen csak ott lezárva egy kicsit, tudod, így nagyon kevés időt hagysz, akkor annyi dolat nem nyitják ki. Eddig megóvta a bringát, de mondom, oda kell figyelni arra azért, hogy hosszabb ideig nem kéne ott hagyni, se legalábbis én nem szoktam.
2: Mihály
3: viszont
2: értekünk.
3: Egyszer voltam, úgy hiszem, hogy ez az ilyen 3-as vagy 4-es számkombinációs. Egyszer a Máté barátom a gimnáziumban, kim voltunk így az udvaron, szünetben, és akkor ott így le voltak zárva a biciklik, és ott így elkezdte így csacskázni, hogy szép magyarul szoktuk itt mondani.
2: Igen.
3: Az egyik ilyen számkombináció zárt, és véletlenül kinyílt. úgyhogy kaptuk az alkalmat, és akkor nem ártottunk a tulajdonosának, csak így áttoltuk, jelet adtunk arról, hogy kinyitottuk, és áttoltuk máshova, és máshol zártuk le, és visszazártuk. Igen, csináltunk egy ilyet, csak hogy tudjon róla, hogy na.
2: Szemtelenek vagytok.
3: Igen. Jártunk itt.
2: Írják, hogy valaki. A számos zárakat a legkönnyebb kinyitni. Hát igen, írja nekünk Zoli.
3: Írj is, Máté, csak akkor egyszer sikerült.
2: Igen.
3: Hát ez tök véletlenül volt. Tekerészte.
2: Hopp, jackpot.
3: Azért is van ez igazából, mert ugye nagyon sokszor szerintem, vagy ritka az a fajta ember, én legalábbis úgy állok hozzá az én számkombináció záromhoz, hogy mindig csak ilyen 1-2-3 számot szoktam így áttekerni. Nem nagyon fogod te azt, de nem az a kombinációt, hanem úgy áttekered.
2: Hát de mi a kombinációd? Mi egy régi, amit most nem használsz?
3: Mondjam el most, hogy mi a kombináció.
2: Egy régit, amit nem használsz már.
3: Mondd meg te a bankkártya belépő PIN kódodat.
2: Hát jó.
3: Mondd már el.
2: Egy régit? Elmondok.
3: Nem tudok régit. Nekem szerintem sose volt ilyen. Ez talán az első ilyen, azt már nem fogom elmondani.
2: Nekem nagyon sokáig az ott a bankkártya száma a réginél, mert az már nem aktív. Egy régit? Elmondok.
3: Nem tudok régit.

0: Várj, akkor kéne tudni a számokat. Mondom, elnézést, mondom, magukban jártak, úgy mondom, nem tudják a kóra, mondom, holnap visszajövök, jó? Másnap viszont, és kifizettem.
1: Igen, meg most kérdék hátér, hogy annó, tehát azért képzeld, hogy akkoriban mondjuk egy biciklizár mennyire lehetett biztonságos abban az időben, amikor az autókat is úgy látták el, a Renault 4-es, Lada, ezeket kavicsal, ötös pénzérmével ki lehetett nyitni. Ki lehetett. A lényeg az volt, hogy valamivel el tud fordítani.
0: Igen. Pontosan. Sziasztok, Zoli, a helyetekben megvártam volna a kerékpár tulajdonos reakcióját, vajon mi fordult a fejében?
1: Hát igen.
0: Dani írja ezt nekünk. Meg. Abszolút.
1: Meg kellett volna nézni.
0: És azt jelenti nekünk Mihály Angliából, hogy jó reggelt, miért nem volt tegnap reggeli? Hát mi volt ez, valami kiskegyed műsor? Nem, hát az is reggeli volt. Csak olyan még nem volt, hogy két lány volt egyszerre.
1: Csajos reggeli.
0: Nem Csajos tetszett. Reggeli volt.
1: Akkor el lehet kapcsolni.
0: Nem hallgattam bele, de nem tudom elképzelni, hogy milyen volt a tegnapi műsor.
1: Én az elejében belehallgattam, akkor
0: táskákról beszélgettek?
1: Nem táskákról, akkor is valami kajáról. Nem tudom, ott Edina mondta ezt a kolbászos történetet.
0: Már megint tudom, ez nem normális, különben komolyan. Állandóan csak kolbászokról beszél.
1: Eskü, tehát egyébként hát nem volt időm tovább, mert mennem kellett már, úgyhogy na, ennyi csíptem el belőle.
0: Edináról, ha más nem is tudtunk meg, az biztos, hogy az esze a kolbász körül forog, az
1: meg
0: éjjel-nappal.
1: Meg hát ugye a reggeli oldaláról is posztoltak egy képet, és ott is étel van.
0: Igen, hozott valami muffint.
1: Reggeli. Nem véletlenül reggeli a reggeli.
0: Csak de jó, hogy nem én voltam vele.
1: Szó szerint veszi.
0: Hoztam volna reggel a muffint, és így, na, kóstold meg, és én meg...
1: Muffin.

0: Manna reggeli, jogában áll hallgatni.
1: 91.5.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Új technológia, hát én nem tudom. Végül is van ennek
4: értelme. Zecinek markáns véleménye van a következő témáról.
3: Látom én ezt a pró meg a kontrát, de jó.

0: mondd el, miről van szó.
1: Van egy gyűrű. Egy gyűrű mind felett. Ugye ma már sokféleképpen fizetünk, ugye bankkártyákat hozzá tudjuk adni a telefonunkhoz, van csak simán bankkártya, van okosóra, amivel fizethetünk, és ez mind-mind működik a maga formájában, a klasszikus formájában, rengeteg ilyen biztonsági intézkedés is van ezekkel kapcsolatban, tehát nem úgy van, hogy az emberek sokan gondolják, hogy az órámat véletlenül odaérítem, és hogy jaj, fizettem.
0: De hogy kell az órát aktiválni?
1: Hát megnyomod, az oldalán van két gomb, az kettőt megnyomod, és akkor valójában akkor tudsz azzal fizetni. Viszont hogy az óra lekerül a te kezedről? Ez igen, nagyon fontos. Akkor onnantól te ezt érzi, és utána már mindjárt PIN kódot kér. Tehát nincs olyan, hogy én ellopom valaki óráját, és azzal fizetek. Tehát olyan nincs, mert kell a PIN kód. Kell a PIN kód. És nagyon sok esetben az alma az azt is csinálja, hogy nem elég csak a PIN kód, hanem kéri a fiók jelszavat is. Mert így érzi, hogy mit tudom én, nem az a púzus. Érted? Tehát, hogy az ilyenekre már képes az óra. Ez most csak az órát illeti, a telefonnál is így van egyébként. Ahhoz, hogy fizess először, így kell vagy egy arcfelismerés, vagy egy PIN kód. Uh-huh. Úgyhogy nem így működik ez, hogy akkor most így random oda teszed. Szóval van egy gyűrű, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy fizessünk vele. Tehát ugyanúgy tudsz vele, egy RingPay-nek hívják, letesztelte itt sok cég, meg sok média outlet, tehát ők ugye aztán fogták magukat, és elkezdték vagy forgalmazni, vagy árulni, vagy kritikákat írni róla, ugye ékszernek tűnik, eléggé tetszetős, úgy néz ki, mint egy ilyen, hát egy ilyen metalik fekete gyűrű, érdekes.
0: Igen, de láttam én Smart Ringet is különben.
1: Az mi Smart Ring?
0: Hát a Smart Ring, az pedig azt jelenti, hogy az mindent tud, de hát, hogy púzust mér, meg mindent mér, ugyanúgy, mint az okosóra, és még fizetni is lehet vele.
1: Na.
0: Úgyhogy ez érdekes dolog. A kérdés az, hogy minek. Erre is van valahol válasz különben. Van erre valahol válasz. Mert ugye mindenki próbál valami piaci részt találni. Na most ez egy érdekes dolog, hogy én nem tudok mit kezdeni az okos órákkal. Én őszintén megmondom neked, nekem nincs. Én nekem nem tetszik az elképzelés. Személy aha, szerint én nem akarok ilyet a kezemre. És akkor, mert én túlságosan szerettem a klasszik órákat. És akkor lehet, hogy mondjuk nekem jó ez, mert hogy akkor meg felhúzom az ujjamra, és akkor mégis van valami okosság az ujjamon, és akkor úgy tudok fizetni, hogy így kinyitom a tenyeremet, és így fizetek, de hogy ilyen poénból oké. Okay,
1: az van, hogy az okos óra, az okos óra az igazából tudod, mit jelent. Az okos óra az sok mindenre jó, de főleg fitnessre. Tehát főleg ugye nyilván arra, hogy foglalkozza a sporttal, hogy azt tud követni, hogy a különféle statisztikáidat tud követni, a lépéseket tud számlálni, egyebeket. Tehát ez elsősorban erre készült, ugye voltak a futóórák, amelyek a mai napig népszerűek, és akkor az okos óra az minden más egyéb ilyen funkciót belepakolt ebbe. Aha. Az okos óra soha nem lesz szép. Az okos óra az nyilván egy eredeti óra, szerintem is a klasszikus óra, a hagyományos óra az sokkal szebb, mint egy okos óra, nekem is legalábbis, vagy én is így gondolom, de tény, hogy vannak előnyei egy okos órának. Tehát uh-huh, ugye például hogyha már egy fejlett okos óráról beszélünk, ami neked a pulzusodat, a szívverésedet, mindent így tud ellenőrizni, akkor az azért elég jó. Nem egy ilyen esetről hallottunk, hogy konkrétan ilyen óra mentette meg valaki életét, mert ilyen fibrillációs mozgást azonosított a felhasználónál, ami nagyon nem volt rendben, és kórházba kellett vinni.
0: Hát azért mondom, látod, hogy
1: ilyen szem... előnyei.
0: Igen, csak én azt mondom, de hát, hogy akkor, és akkor vannak olyan emberek, mint én, aki azt mondja, hogy én ezt mind értem, csak én akkusa akarok ilyet a kezemre tenni, viszont kéne, akkor hát végül is itt a gyűrű. Ugyanazt ja, csinálja. Úgyhogy végül is ilyen szempontból oké. Nagyon érdekes ez az egész dolog, ez az ékszer teljesen átalakult, nekem úgy tűnik ez az ékszer történet. Én aha, sajnálom, mert én amúgy szeretem, meg szeretném, de látom, hogy az abszolút kiment a divatból olyan szempontból, hogy karkötők már nincsenek, órák azok oké, azok vannak, gyűrűk azok megint nincsenek. Hát tehát, igen, hogyha valakinek van, nem tudom, karikagyűrű, akkor az hordja, aha, vagy hogyha van ilyen okos ringje, ami nagyon nincs még elterjedve, hát ezt uh-huh, majd meglátjuk majd az elkövetkező
1: hát
0: pár év.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon el fog terjedni.
0: Az elkövetkező pár év mutatja majd meg, hogy különben ez, ennek van egy létjogosultsága ennek a technológiának, hát a technológia mindig jön megy.
1: Hogy üzemeled ez be? Ja, vannak ilyen applikációk.
0: Persze.
1: Jó, értem, applikáció.
0: Meg nagyon érdekes, meg ő is reagál különben az újadra, mert én amikor, én igazából csináltam reklámvideót ilyenről már nagyon korán, már szerintem egy másfél éve, aha, és akkor érdekes, hogy őnek is van egy kis szenzorai belül, hogyha most így megnézed ezt az órát nagyon közelről, és akkor őben vannak is ilyen kis LED lámpák benne, meg minden, és akkor az így aktivizálódik különböző mozgásokra, meg így meg érzi, hogyha felhúzod, meg szóval ilyen érdekes dolog ez.
1: Értem.
0: Követi az alvási ciklusokat, meg mindent. Most ez ugye most a cikk az csak arról szól, hogy van egy olyan megoldás, hogy fizess fele, de van ez egész komplex változatba is.
1: Igen.
0: És egész jól néznek ki, tehát olyan szempont jó, meg minőségi, meg tényleg rendben van, meg nem nehéz, meg könnyű, mert azért ez
1: vízálló,
0: is szempont.
1: Nem? Biztos. Mm-hmm.
0: Persze, hát nyilván igen, már állandóan mosod a kezed, meg minden, úgyhogy ezek alapvető dolgok, aminek meg kell felelni, mekkora lenne különben egy olyan gyűrűt legyártani, ami nem vízálló. Ráig az ujjadra.
1: Ezt már nem, erre már nem voltak felkészülve.
0: Ráig az ujjadra. Rengeteg, nagyon-nagyon-nagyon sokáig működik egy feltöltéssel. Szóval oké, hát jó dolog ez. Érdekes az is különben, hogy most már így a hálószobában egy ilyen kis töltőbázisokat kell létrehozni.
1: Persze, hát az most már külön nagy biznisz. Hát most a mindenféle ilyen mágneses izével, egy komplett egérpadszerű óriási valami, amire ráhelyezel mindent, akkor töltöd.
0: Igen, nekem nagyon tetszik, van egy ilyen kis állványrendszer, és akkor pontosan megvan, hogy hova tudod akasztani az órát, hova tudod rakni a mobilt, stb. Most jöttem rá, már én biztos nagyon le vagyok maradva. Én most jöttem rá arra, hogyha éjszaka felrakod a telefonodat, az iPhone-odat tölteni, és elfordítod balra, akkor egy éjjeli óra. Én ezt nem tudtam. Néha nekem ez aktivizál, de nem értettem, hogy miért. És mondom a haveromnak, hogy mi ez? Mi ez a funkció? Szándékosan nem tudom aktiválni. Azt mondja, muszáj, hogy fel legyen dugva a töltőkábelre, és akkor, amikor elfordítod balra vagy jobbra, akkor aktivizálódik benne az éjjeli.
1: Igen.
0: Az éjjeli ilyen óra, vagy nem tudom milyen, vagy lámpa, vagy nem lámpa, ez inkább óra. És akkor még ki is bírom választani a maszkot rajta, hogy milyen legyen. Aha. Erre most jöttem rá. Te ezt már tudod régóta.
1: Nem használtam ezt a funkciót.
0: De miért tudsz ilyeneket? Te miért tudsz minden egyes funkciót, utána olvasol?
1: Hát nem olvasok utána, hanem mindig, amikor jön az új iOS frissítés, akkor mindig megnézek róla a videókat, hogy pont az, hogy mit csinál. És akkor az egyik azt mondom, hogy ezt bejelentették, nem tudom hány évvel ezelőtt még, hogy akkor jön ez a dokkolós vari. Igen. Úgyhogy ez van, hát igen, ez jó dolog, meg ezek a gyakorlatban egyébként azért működnek, aki használja őket, tehát nem kell ezeket kapásból elutasítani.
0: Ilonka írt nekünk.
1: Mit írt az Ilonka?
0: Engem többször ébresztett éjjel az okosóra, mert túl alacsony volt a szívverésem.
1: Na.
0: Például. De most ez jó vagy rossz?
1: Hát
0: nyilván jó.
1: Jó, hát el kell menni orvoshoz, és akkor megmondani neki, és akkor majd az orvos megmondja, hogy ez miatt idegeskedjünk-e, vagy ne idegeskedjünk, vagy vegyünk egy gyógyszert, vagy ne vegyünk. Uh-huh. Ez nem mondja meg, tehát az óra nem mondja meg, hogy mit csinálj, hanem figyelmeztet arra, hogy valami nem természetes dolog történik, és érdemes elmenni az orvoshoz, ennyi.
0: Igen, érdekes az is különben, hogy vannak ezek a, most látom, van egy ilyen új divat, van ennek valami neve is, mert mindig jönnek és mennek ezek a dolgok, de most van egy olyan, ami nagyon terjed, ami csak is kizárólag fitnessre szól, és ez igazából egy nem túl elegáns karkötő.
1: Na,
0: Ami ahol abszolút nem mentek rá a dizájnra, és az egész mérő rész meg az összes felület, az mind befelé van a te kezed felé.
1: Aha.
0: Úgyhogy igazából úgy néz ki, mint hogyha valami anyag, valami nem is tudom, egy ilyen kis anyag szalag lenne így a kezeden.
1: Igen.
0: Viszont a telefonodon minden mér. Wow. Az egyik barátom használja ezt, ő nagyon korán ebbe beleinvestált, és például ő neki az alvási szokásai változtak meg teljesen azóta, mert olyan szörnyű adatokat látott, hogy akkor mondta, hogy oké, akkor erre kicsikét ráfekszek.
1: Változtassunk ezen.
0: Hát igen, azért, mert tudod, ezek azért vannak fontos dolgok. Most mindig azt mondják nekem, bármikor, amikor egy picit idősebb embernek, csak egy pici idősebb embernek próbálom magyarázni az új technológiát, akkor mindig azt kivétel nélkül mindig azt a választ kapom, hogy mi ezt enélkül is tudtuk.
1: Persze, hát jó. Persze, igen.
0: És akkor rájövök, hogy olyan nehéz manapság már beszélgetni, mert annyira nem fogadják az emberek a dolgokat, mert én elmondom nektek azt, hogy én vágom, tehát hogy szerintem. Jó, most nem nekem van biztos igazam, csak az én meglátásom szerint így szabad beszélgetni, hogy én tudom, hogy az okosóra mi mindent hoz, csak én személy szerint
1: persze,
0: nem szeretem.
1: Ennyi.
0: Nem szabad magamnak megengedni, hogy azt igen, mondjam, hogy az okosóra azért marhasság. Hát nem marhasság.
1: Nem mondhatsz ilyet, mert valakinek például tényleg nagyon fontos. És valaki tényleg kihasználja folyamatosan. Tehát minden technológiai vívmánnyal így van. Most, hogy valamiről bebizonyosodik, hogy mégsem tudják kihasználni, még sincs semmi hosszú távú előnye, viszont cserében még mondjuk rohadt drága is, most például gondolok az ilyen Vision Pro-kra, amiket az Apple is kiad, amiket felteszel a fejedre és virtuálisan
0: valóságozza. Nem jött be, ugye?
1: Nem jött be, de azért nem jött be, mert egy, hogy rettenetesen drága. A másik meg az, hogy a fejlesztők azok nem fejlesztenek rá szoftvereket.
0: Ja.
1: Tehát ők azt hitték, hogy akkor most tömegesen majd elindul a szoftvergyártás a Vision Pro-ra, hát nem indult el azért, mert nem éri meg nekik. Tehát miért fejleszek egy eszközre, aminek $4,000 az ára, és amit egy egyszerű ember nem tud magának megvásárolni.
0: Igen.
1: Vagy mit tudom, most lehet, hogy sokat mondtam, akkor 2600, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Tehát hogy nagyon sok pénz, rengeteg pénz, és akkor ugye elmutogatják ők ott a videókban, hogy ezt mire tudod használni, de úgy hát jó. De most...
0: Igen, kösz, tudod, kösz. Ilyen kösz.
1: Tehát, jó, jó, oké, persze, látom én, nem hogy ez kiknek jó, nekem nem. Tehát nekem semmi szükségem rá. Most, hogyha valami 3D-ben autókat tervező valami, mit tudom, milyen mérnök lennék, aki így, nem tudom, ebben a világban teljesen így el, tehát, hogy meg van fölösleges 2600 dollárom rá, hát akkor persze, hát akkor megveszem.
0: Akkor why not?
1: Mert akkor nekem ez nagyon kell, de tudod már, nagyon kell idézőjelben, de hát ettől függetlenül ez valami bebukik, ez a lényeg. Valami bebukik, valaminek meg tényleg van rá kereslet, az okos órákra van kereslet, mert is, mit tudom én, az Alma is már 8. változatot adja ki, és rámentek jobban a sportra, tehát ott is vannak ezek az ultra, meg ezek a verziók, amik itt tényleg arra szolgálnak, hogy te ott nem tudom én mennyi Spartan részre benne, meg ilyesmi.
0: Persze, akkor... de olyan érdekes, hogy egy csomó mindenben van olyan, hogy megváltozik, és megváltoztatják az embert, és addig lökik az új vonalat, még rájössz, hogy különben oké, aláírom, igazuk van. Nyilván ez korfüggő is, meg minden, de tudod, én amikor tinédzser voltam, akkor egy valami volt, ami nagyon menő volt, ez pedig az, amikor valakinek hatalmas hangfalai voltak, és ilyen bazinai hát erősítője, igen. És ott szólt, mint az állat. Nyilván, hogy én nekem most ez egy prioritás volt, hogy legyen, aztán később nyilván lett is. Emlékszem, amikor 18. szülinapomra kaptam egy ilyen őrült nagy mega giga rendszert, ami a mai napig tökéletesen működik. Csak ez ma már nem illik bele egy modern házba. Tehát ez már nem illik bele egy modern házba, nem illik bele a dizájnba, túl sok, túl nagy, soha többet nem fogsz már így hallgatni aha, zenét. Aha. És akkor rájössz arra, hogy egy rohadt elegáns minőségi soundbar az adja.
1: Persze,
0: az, amit
1: kell. Adja, bőven adja.
0: És akkor tudod, én is ott hisztériáztam előtte, hogy nem, és akkor aztán hallottam, tudod, olyan kicsit komolyabbakat, ilyen neves márkát, és azt kell mondjam, hogy na jó, oké, dögöljetek meg, lehoztátok, amit kellett.
1: Ezek fejlődő dolgok.
0: De hát, hogy lehozzák.
1: Nyilván itt az irány, hogy minél kisebb és minél jobb minőség. Tehát, hogyha televízióknál is megnézed, akkor ott nem igazán van jó hang. Egyik tévében sem, nem azért, mert nem akarják, hanem azért, mert ma már annyira vékonyak a tévék, hogy oda nem lehet olyan típusú hang, meg lehet ott trükközni, hogy akkor a fal visszaveri, meg nem tudom, hogy vannak erre ilyen módszerek, meg ilyen beállítások, de soha nem lesz benne basszus. Tehát basszus, az nem lehet egy ilyen 5 mm vékony eszközből nem lehet kihozni.
0: De tudod, hogy erre is vannak őrű trükkök? Most kezded, hogy az én egyik...
1: Hát van, vesz egy mély ládát.
0: Az én egyik újabb tévém, ami az is már legalább szerintem 6 vagy 7 éves. Durva. De még mindig működik. Őnála volt egy olyan trükk, hogy neki egész jó volt az audio rendszere, de mondták, hogy akkor fog érvényesülni, ha úgy rakod fel a falra, hogy elemeled, nem tudom, akkor emlékeztem pontosan, hogy mennyire kell kiemelni a faltól.
1: Aha.
0: Akkor kap meg egy ilyen hangzást, hát és igen. Akkor én nem találtam ilyen tartót, és akkor csináltattam rá egyet ilyen custom, hogy igen, olyan legyen, igen. Ahogy a gyár leírja.
1: Igen, igen.
0: És azt kell mondjam, azért az eléggé hozza. Nyilván nem egy subwoofer minőséget, de hogy egy tévé így szóljon, azért le a kalappal. Igen, különben igen. Azt kell mondjam, hogy le a kalappal.
1: Hát jó, ilyen is van, persze, oké.
0: Úgyhogy van igen, mindenféle van, megoldás. Van. Ahogy én különben nem láttam sose, és nem láttam az értelmét, ha már itt technológia, az Ambilight-nak. Ugye van egy márka, akinek van az
1: hát
0: Ambilight-ja.
1: Azzal adja el a Philips a tévéit.
0: Én múltkor néztem egy bazi nagy nagyon ilyen, jó egy, nagyon egy ilyen 65 incses tévén néztem egy filmet, ilyen Ambilight-tal. Ez nagyon jól működik az Ambilight.
1: Nagyon.
0: Az tényleg jól működik.
1: Tehát én azt mondom, hogy ismerőseim azért hát ez... vettek Philips tévét, mert Ambilight. Ennyi. Nem néztek semmilyen specifikációt, hogy ez most akkor mit tudom, milyen a kontraszt, ez milyen a színvilág, milyen a...
0: Jó.
1: Semmi nem érdekelt, az a lényeg, hogy Ambilight.
0: Aha.
1: Ambilight. Csá.
0: És akkor csak azt kérdezem, hogy amúgy különben ebben...
1: És egyébként jó tévé. Tehát jók a tévék, nincs velük baj.
0: Nincs. Szóval, hogy ilyen, tudod, ezek az egy csomó olyan dolog van manapság, amit amíg nem látsz, vagy nem próbálod ki, addig ilyen szkeptikus vagy. De én most már rájöttem, hogy nyitottnak kell lenni, mert amúgy sokszor meglepődtem már. Na csak ezt akarom mondani ezzel. Nyitottnak kell lenni, mert sokszor meglepődik az ember, tényleg. Meg egy csomó olyan, tudjátok mi a legérdekesebb a modern világban? Amiben élünk, hogy tele van olyan extrákkal ez az élet, és tele van olyan technológiai megoldásokkal, ami, és ezt nem tudom másképp megfogalmazni, csak így, hogy nem hiányzik addig, amíg nem mutatják meg, hogy van.
1: Aha.
0: Ez a nagyon érdekes.
1: Persze.
0: Ez a nagyon érdekes ebben.
1: De mindennel így vagyunk, tehát most nem, tehát úgy adnak el neked technológiát, hogy valójában nincs rá szükséged, de elhitetik veled, hogy hát ez eddig hogy tudtál ez nélkül élni.
0: Igen, és akkor nekem az is egy nagyon érdekes dolog, én nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, de én körülbelül nem tudom, talán egy 7-8 hónapot folyamatosan csináltam okos rendszerekről reklámvideókat.
1: Igen.
0: És én ott az elején nem értettem, és annyit használtam, ugye nyilván meg kellett, hogy értsem az egész rendszer, egy idő után elkezdtem érteni, és rájöttem, hogy én azt hiszem, hogy ezt hogy ez nem is egy rossz dolog.
1: Nem, persze.
0: És amikor próbálom bárkinek, én leálltam azzal, hogy meséljek, elkezdem mesélni az embereknek, te azt a negativitás, Zoli, amit én mindenhol kapok.
1: Azért, mert drága.
0: Nem, a pénzhez nem jutunk. Elvekről beszélgetünk.
1: Ja, elvekről.
0: Én akkor jöttem rá, hogy le a kalappal az okos otthon szélszeseknek, hogy ezt el tudják adni. Mind, de ilyen, hogy és akkor most mit akarsz mondani? Hogy a megnyomod a gombot, azt lemegy a roló, vagy feljön a roló, majd beakad, be tönkre fog menni a motor, majd be fog akadni. Van egy ismerősöm, beakadt állandóan a rolója, az nem jó. És különben is, annyira lusta vagy, hogy nehezedre kell felkelni és felhúzni a rolót? Vagy felkelni és elzárni a lámpát, és akkor rájöttem, hogy Jézus, én nem is tudom, hogy honnan, egy ilyen beszélgetésben, Én képtelen vagyok. De hogyha így nézzük a kupát, akkor nem külső. Menjünk fát vágni baltába. Ne élezzük meg.
1: De ideges is.
0: Hát de emberek
1: idegenkednek az úton.
0: Basszus, amikor megjelent a motorfűrész, az milyen lehetett? Hát többet nem kell annyit vágni a fát.
1: Ott is biztos mondták, hogy le akarod vágni a saját lábad?
0: Igen, hogy majd az
1: le akarod nem a baltát.
0: Majd elszakad a lánc, az a balta nem megy tönkre.
1: Igen, és akkor kipattan a lánc, és a szemedbe fog majd csapódni a lánc. Meg majd
0: gegán csap, gégén csap, és akkor nem tudom, fröcskolott az ütőeredbe, vagy nem tudom, szóval hogy lehet így hozzáállni a dolgokhoz?

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: 91.5, a jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Most arról beszélgetünk, hogy
4: utazunk.
3: Utazunk. Kiadatlan helyek Szerbiában. Mert Szerbia, egy csomó ismerősöktől hallottam, hogy Szerbiát akkor fedezték fel, amikor a Covid időben lelentek zárva a határok. Én is így jártam, abszolút, nem tudom, te hogy vagy ezzel. Akkor indultunk meg Szerbiába, és rájöttünk, hogy mennyire szép dolgok vannak.
4: Az a durva, hogy igen, tehát hogy fogalmam nem volt róla, hogy Fruskagórán van kívül más is. Tehát,
3: így, van, így van.
4: Oké, van nyilván Tara, meg Zlatibor, de hogy nagyon sok dolgot fogalmam nem volt róla, hogy ez nálunk van ilyen. Mm-hmm. Tehát, hogy így mi van? És fotók, igen. Videók, mit tudom én, olyanokon látom, hogy van, és hogy nagyon, nagyon szép.
3: Hát nagyon durva, elmenni, ugye, aha. Most így kapásból, amit én így vagy láttam, vagy hallottam róla, ugye ott van különben a Tara Nemzeti Park, ami nagyon szép, ugye ott van a Perutyát, ugye ahol vannak ezek a vízen lebegő házak, ott van mellette egy másik tó, amit most persze így hirtelen nem fog eszembe jutni a neve, de különben az is fantasztikus, gyönyörű kis faházikok vannak azon a környéken, hát ez nagyon szép. Akkor ugye, hogyha valaki kicsit urbánus közeget szerette, de mégis a hegyek között, akkor ugye ott van a Zlatibor, ott van a Kopaunék, hogyha valaki el akar menni, mondjuk én oda még nem mentem, az kicsikét az már nagyon túlságosan felkapott ugye, az én ízlésemhez, de aztán ugye vannak nagyon szép helyek még, van a Gyavola város, ami nagyon érdekes, utána az a idén, hát remélem, hogy eljutok már, ugye a Galambóc, én ott nem voltam.
4: Ott még én sem voltam. Aha.
3: Na, de ez nagyon szép, és akkor mondják, hogy azt úgy produzsizni kell, tudod, és akkor megyünk a Vaskapu felé, ugye ott van az a különleges része a Dunának, amikor kiszélesedik, és látok az egész szakaszon ott a legszélesebb, 8 km széles a Duna, olyan, mint
4: hogyha... Gyerdápot, biztos voltatok kirándulni, nem? Általános
3: szerintem
4: iskolába?
3: Akkor igen, de én arra már nem emlékszem.
4: Hát igen, az régen
3: abszolút,
4: volt.
3: Abszolút,
4: igen,
3: kimaradt.
4: Igen. Itt most van egy nagyon-nagyon szép Lázár kanyon az a neve. Uh-huh. Ez brutál gyönyörűen néz ki. Ó, de felállnék én is. Úristen, nagyon szép.
3: Jó néz ki. Erről azt kell tudni, hogy sőt, és írja is a cikk, hogy talán erről a természeti látnivalóról volt a legnehezebb bármilyen információt összeszedni az utazás előtt. Bár a kanyon méreteit tekintve a legnagyobb egész Szerbiában, mégis úgy éreztük, hogy teljesen megfeledkeznek róla, mint a szerb, mint a külföldi oldalak, és valóban, mert erről nem nagyon írnak sose. Amikor az ország legszebb túráit veszik számba, akkor egyszerűen ezt nem szokták. Persze egy-két kilátópont azért említenek a legtöbb helyen, de hogy olyan utat jártak végig, itt a cikk írója, hogy az őrület. A kanyon Zlot felüli végén, ahol parkolni is lehet, érdemes még megnézni a Lázár barlangot is, ami szintén állítólag gyönyörű.
4: Én a barlangoktól azért kicsit félek.
3: Igen, azok kicsit fura. Én voltam most nemrég, basszus, az nagyon szép volt. Istenem, hol volt az? De mindjárt elmondom, valahol Zlatiboron voltunk, ez biztos. És akkor néztük, hogy mi van a környéken, és mondták, hogy van egy ilyen csepkő barlang, és elmentünk autóval, szerintem pár perc volt. És basszus, tudod, oda lementél, és volt olyan része ennek az egésznek, hogy volt egy olyan része, ahol be kellett így bújni, tehát én nekem így nagyon le kellett hajolnom, ilyen brutálisan, hogy be tudjak mászni ugye, egy ilyen lukon keresztül, amikor is kinyílt egy nem túl nagy tér, szerintem akkor, mint ez a stúdió, most ez mennyi lehet, nem tudom, egy 30 négyzetméter, vagy hát. Lehet, hogy annyi se, nem tudom, de hogy bementem, és ott azon belül volt egy vízesés. Képzeld el.
4: Az igen.
3: És ez nagyon jó néz ki. Meg nagyon szeretem azt, amit a modern, vagyis hát a modern felfogású barlangokban, ha van ilyen, hogy ott nagyon jó tudnak játszani a fényekkel. Nagyon jó tudnak játszani a fényekkel, és olyan is van, amikor színesen világít valami. Mm-hmm. Ezen a helyen, ahol én voltam, ennek az a különlegessége, hogy van egy olyan rész, ami úgy lett kialakítva, mint a ilyen nagy bazinai mega lépcsők lennének, és minden lépcső egy ilyen kis medence. És akkor ott annak függvényében, hogy milyen az időszak, hogy most nagyon-nagyon tele van vízzel, vagy, uh-huh. vagy gyengébben van, azt amikor én voltam, aképpen gyengébben volt tele vízzel, akkor azt is megvilágítják színes fénnyel, és tök jó néz ki. Úgyhogy vannak, és ez mind Szerbia, vannak kanyonok, vannak, hát ott van az Úvac, nem tudom, hogy azt,
4: igen,
3: az is nagyon szép állítólag. Én azt sem láttam, csomó mindent nem láttam még Szerbiában, úgyhogy van még mit nézni.
4: Csak az a baj, hogy nyilván erre más is rákap és rájön, akkor ott, akik ott éltek és dolgoztak, hogy ha nem volt felkapott, akkor nem volt egy ár. És aztán egyre többen beszélnek róla, egyre többen mennek, Csak nyilván dobálják felfelé az árakat, és akkor aztán azzal szembesülsz, hogy mikor mennél el, akkor meg úristen, mi, ennyi, ilyen drága. Tehát, hogy, hát igen.
3: Érdekes dolog ez, állítólag Romániában történt egy ilyen érdekesség, hogy ott van egy ilyen, ott van két ilyen nagyon kedvenc motoros út, ez az egyik az a Transfogaras, a másik pedig igen. a Transalpina. Erről hallottál?
4: Igen, a Fogaras, az egy álmom, hogy oda elmenjek egyszer.
3: Komolyan? De igen. Hogy végig menj rajta, vagy hogy?
4: Igen, az igen. olyan gyönyörű.
3: És az van, hogy a Top Gear egyszer forgatott, és bemutatták a Top Gear-be, amit tudod, ilyen top időben 300 millióan nézték az egész világon. De hát, hogy azért az nagyon nézett volt, amikor még a Jeremy Clarksonék csinálták, és akkor az volt a lényeg ennek az egésznek, hogy is bemutatták a Transfogarast. És állítólag, miután ezt bemutatták, a Transfogaras az annyira tele lett, hogy az valami egészen elképesztő. Nem tudom, hogy most ennyi év után ez már kicsikét lazult-e, de ezért szokták mondani, hogy a Transfogaras, tudod, az, ami a nagyon ismert, és a Transalpina az pedig annyira nem, úgyhogy az is élvezhető. Sőt, az egyik, találkoztam most egy fickóval, és ő mesélte, hogy ráadásul a Transalpina az 10 éven belül lett teljesen újra aszfaltozva, azt mondja, hogy egy álom.
4: De
3: hát, hogy azért vannak szép dolgok, és ráadásul abban az a jó, ha jól tudom, hogy az, amikor a Gyerdap Vaskapu felé mész, akkor különben átmész Romániába, és tudnád folytatni a Transalpinán keresztül. Úgyhogy gyönyörű túrákat lehet csinálni. Jó, most én elsősorban motorra nézem, de tudom, hogy egy csomó ember nem. Csak mondom az érdekességeket, hogy ilyeneket lehet csinálni. Igen, abszolút.
4: Nagyon, tényleg nagyon sok féle fajta hely van. Úgy mennék most innen. Rögtön.
3: Nagyon jó dolgok, és a másik pedig az, hogy nekem az is érdekes, hogy hány fajta túra létezik. Nekem most meséltek különben kicsit részletesebben, hogy néz ki egy motoros szántúra, mert én nem tudtam elképzelni. Én láttam ezeket a felvételeket különben a neten, amikor ilyen motoros szános felvételek vannak, és azok nagyon mennek, meg ilyen őrült erősek, akkor elmagyarázták, hogy nem, az egy teljesen más fajta motoros szán. Ezek a túra motoros szánok, ezek ilyen jóval barátságosabbak, meg jóval nyugodtabbak, meg szóval aha. szépen egy de te meg én, akik nem vezettük soha, mi is egy rövid útmutatás után, de tudunk ezzel menni, tök mindegy, hogy fiú, lány, mekkora vagy, teljesen lényegtelen. Jó, hát nyilván egy alsó határ azért van, de hogy szóval el lehetett vezetni, és akkor bizony az van, hogy van a túravezető, és akkor visz fel a hegyre, meg mentek jobbra-balra, erdőn, bokron keresztül, hát biztos, hogy nagyon szép. És azt mondják, hogy nagyon megterhelő. De hát, hogy ezek nagyon rövidek szoktak lenni, általában 3 napos úgy, hogy ebből 2 napon van motoros szánozás. Sokan felteszik a kérdést, hogy különben miért csak 2 nap, és aztán a másik nap után rájönnek, és azt mondják, hogy ja, most már értjük, miért csak 2 nap. De hát, hogy így kifárad az ember egyszerűen, ez egy ilyen történet. Kifárad, mert tartani kell. Nem tudom, azt még lehet, hogy kipróbálnám valamikor majd egyszer. Én azt, ahogy szokták mondani, adnám eléggé.
4: Nekem az is nagy élmény volt, amikor telelni mentem Zlatiborba, aztán sütött a nap végig, és melegen volt, és kvaddal menni ott, és ott az is olyan szép volt.
3: De ott nagy hó volt?
4: Mondom, sütött a nap, meleg
3: volt. Ja, hogy hó sem volt.
4: Leszakadt a hó, nagy hó volt.
3: Igen.
4: Mire odaértünk, hogy akkor elmegyünk, aha. akkor elolvadt az összes, és kisütött a nap. Mikor hazajöttünk, meg én leszakadt a hó, és akkor így...
3: Értem.
4: Tehát,
3: szóval, hogy egy ilyen, hát akkor jól jártatok. Na, írjátok meg nektek, melyik Szerbiában a kedvenc kiránduló helyetek, vagy mi az, amire azt mondjátok, hogy wow, Szerbiában ilyen is van. Hát ez valami egész elképesztő. 063 621 605 az SMS számunk.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 91.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Anett, hogy állsz te a kutyuskákkal otthon?
3: Van egy kövér kutyánk, a Bubi.
2: Van még kutyátok?
3: Van, igen.
2: És ő milyen házőrző?
3: Hát olyan kis szende.
2: De hát ő mi történt? Hogyan reagál, amikor jön valaki?
3: Hát örül.
2: Örül?
3: Örül.
2: Csóvalja a farkát?
3: Ugat ő egyébként, amikor elmennek a ház előtt, amikor hangoskodnak a házunk előtt, akkor úgy beveti magát, és akkor nagyon mérgesnek tűnik. De alapvetően egy cuki kis kutya.
2: Aha.
3: Aki egyébként az állatokat simán elkapja, tehát madarakat, macskákat, bármit, igen, kivéve az illést. Most már megtanulta, hogy amikor az illés kiteszi a lábát az udvarba, akkor neki vissza kell vonulnia.
2: Aha.
3: De alapvetően ilyen jó kutya, egy ilyen kis cuki. Hát nem ő fog minket megvédeni.
2: Szóval nem.
3: Nem.
2: Haláli különben ez a, ugye házőrzőkről fogunk beszélgetni, de érdekes nekem az, amikor volt egy ilyen trend, hogy azt el kell játszani otthon, hogy adsz a kutyádnak enni, és amint adtál neki enni, akkor utána téged megtámad két barátod. Uh-huh. És ők kávói megölnek. És akkor a kutya hogy reagál erre? És hát a legextrémebb dolgok vannak. Általában a legtöbb kutya az ott marad, és látszik, hogy így megindulna a gazdája felé, de aztán mégiscsak visszamegy és eszik inkább.
3: Szóval hihetetlen. Ja, ez nagyon érdekes. Egyébként mi a Mangóval szoktuk ezt csinálni, a apukám kutyája. Hát igazából a tesómé, de tök mindegy, mert apukámé.
2: De ez milyen, mindig elfelejtem, milyen kutya? Ez a Bison?
3: Bison, igen. És elkezdtünk kísérletezni ilyen módon egyébként, hogy ha mondjuk mi családon belül megtámadjuk egymást, akkor hogy reagál rá a kutya? És akkor ha apum meg anyum eljátsszák azt, hogy ők mondjuk így egymásnak esnek, de úgy, hogy tényleg mondjuk apukám így megfogja anyukámat, és akkor nem tudom, mintha így lögdösné meg.
2: Ilyeneket játsztok otthon?
3: Igen. Hát így trenírozzuk a kutyát, és akkor próbáltuk rájönni, hogy kit tekintő tényleges
2: ki?
3: Gazdájának, hogy mi történik. Teljesen kétségbe esik, és ugrál apukámra, és nem engedi, hogy anyukámhoz közel menjen. Aha. Nagyon érdekes. Akkor próbáltuk ezt úgy, hogy én meg apukám, akkor is ugrált apukámra, tehát hogy úgy engem is megvédett, és akkor a gyerekeknél, amikor próbálgattuk, akkor ott olyan közömbös volt, tehát hogy
2: ott
3: nem nagyon avatkozott be. Úgyhogy nagyon érdekes. Igen, ezek is verekedni akarnak.
2: Én már ebben nem szólok bele.
3: Úgyhogy
2: szóval mindig apukádtól védte a többieket.
3: Igen, és tök érdekes. Pedig ő a gazdája, tehát hogy abszolút egyébként rátekint úgy, vagy lehet, igazából az is lehet, hogy apukám tekint csak úgy a kutyára, mintha ő lenne a gazdája. Mert mondjuk amikor kéreckedik, tehát eljön az este 7 óra,
2: igen,
3: az sétaidő, akkor is anyukámhoz megy oda mindig. De aha, nagyon érdekes, mert anyukám például soha nem viszi sétálni, mindig apukám, és oda megy, anyu mondjuk ül a kanapén, oda megy hozzá, fölteszi egy két lábát, és így nyöszörög, és adja a jelet. És akkor mindig megvan ez a rituál, én mindig mondja, hogy Mangó, hol a Karcsi? Szólj a Karcsinak, hogy menjetek sétálni. Séta, meghallja a szavat, akkor megy, forgatja a fejét, ilyen izgatott lesz, akkor odaugrik apámhoz, akkor néz rá, hogy jaj, indulunk sétálni, akkor mondja anyum, Mangó, szaladj az ajtóhoz, mentek sétálni, és akkor rohan az ajtóhoz, és akkor ott így várja apukámat, hogy akkor elinduljanak.
2: De milyen cuki már?
3: Nagyon cuki.
2: De ő is egy tipikus egy házőrző, ugye?
3: Ő egyébként vehemensebb, mint a mi kutyánk. Hát most nem fog megharapni senkit. Tehát, hogy arról nincs szó. Aha. Nagyon érdekes volt vasárnap. Én nagyon szeretem az agarakat. Ha egyszer majd, nem tudom, nyugdíjas leszek, és lesz időm kutyázni, vagy ilyesmi, akkor...
2: Kérdek az agár?
3: Nagyon szeretem a törpe agarat is, meg a sima agarat is. De hogy őket még úgy soha nem hallottam ugatni. Látok, a városban egyébként egyre jobban el vannak terjedve. Pár évvel ezelőtt még csak egy nőről tudtam, hogy van agara, de most már azért elég sokat látok.
2: Én nem látok sosem.
3: Én látok mostanában sokat. És mentem vasárnap a gyerekekkel Palicsra beszerezni az anyánk napi kanárit egy tenyésztőhöz.
2: Na, és ott volt agár.
3: És képzeltem, hogy ott volt agár, de úgy, hogy engem elvezetett oda egy bácsi.
2: Igen.
3: Ehhez a valakihez, akinek vannak kanáriai. És akkor így benyit a kapun, és de akkora agár, és rohan a kapu felé, és ugat, mint az állat.
2: Mondom,
3: ne haragudjon. Mondom, én rettenetesen félek a kutyáktól, mondom, én ebbe az udvarban nem fogom betenni a lábamat.
2: Aha.
3: És akkor tudod, jön a szokásos szöveg. nem harap, gyere, ez nem harap, akkor kijött a gazdája, és mondja, hogy jöjjenek be nyugodtan, nem maradom, itt vannak a gyerekek, hát mondom, nem merek bemenni. De jöjjenek, nem bánt, ez a kutya, ez aztán tényleg nem harap. De mondom, ugat, mint az állat, hát mondom, akkor miért ugat?
2: Na?
3: Hát, mert ez csak ilyen ugatós. Ja, na szuper, akkor elmentünk, hát nem harapod, de elmentünk a teraszra, és akkor jó, hogy biztonságba éreztem magam, addig a pillanatig, amíg nem mondta a madártartó bácsi, hogy jó, azt mondja, hát jöjjenek hátra itt az udvarba, hát ez így tele van madár ketrecekkel, tehát rengetegféle madara van, nézzük meg őket, és az egész udvar olyan, tudod, hogy ilyen labirintus, itt egy madár ketrec, akkor ott valami bokrok, fák, nád, bambusz, nem tudom, és az egész ilyen, hogy ilyen kis járatokon mész, gyönyörű, csak én végig azt néztem, hogy honnan fog elugrani az a nyomorúságos kutya, én annyira féltem.
2: Hihetetlen.
3: És na mindegy, de hát túléltük, nem bántott bennünket.
2: Hál' Istennek.
3: Úgyhogy nagyon érdekes ez is, hogy vannak olyan kutyák, akik úgy néznek ki, mintha végtelenül veszélyesek lennének, és mondjuk nem bántanak. Nem tudom, olyan játszázzák itt a kis magukat.
2: Hát igen, de hát, na viszont mik az igazi házőrzők, amíg azt mondják, hogy különben mármint úgy házőrző, hogy nem akkor, amikor egy céged van, vagy egy telked van, amit meg kell őrizni, hanem konkrétan család, és akkor oda, hogy azért tudod, hogy azért az emberekkel is jó legyen, de azért, aki pedig nem odavaló, az pedig akkor dádázza el. Állítok a német juhászkutya.
3: Jaj, ne is mondd a német juhászkutyát. Életem vágya az volt, amikor micsoda? Gyerek voltam, hogy legyen egy spánielem.
2: Igen.
3: És mondták a szüleim negyedik osztály év végén, hogy na, mivel eddig színkitűnő voltam, kapok egy kutyát. Hát is mit szeretnék? Mondom, spánielt. Aha. És az én apám, anyám tudta nélkül elkezdte sózni az agyamat, hogy le, német juhász, az az igazi kutya, német juhász kell neked. De mondom, apa, én nem akarok német juhász, hát én kislány vagyok, tudod, hát spániel az olyan cuki, elképzeltem, hogy rakok majd masnit a fülébe, meg mit tudom én. És addig-addig nyaggatott, míg rábeszél, de szerintem már nem tudom, tehát annyira elvesztettem a reményt, hogy kapni fogok Spániát, hogy úgy voltam, hogy jó, akkor legyen német juhász. Mert hogy neki a katonaságon volt német juhász kutyája, volt a Vuk, a Wufa, meg a nem tudom, hogy hívták a harmadikat.
2: És
3: akkor, hogy ezek nagyon jó kutyák, meg lehet őket mindenre tanítani, szót fogadnak német juhász. És akkor elmentünk valahol az Isten háta mögé valami tenyésztőhöz, vettünk egy kutyát, akinek a törzskönyves neve az volt egyébként, hogy Dick.
2: És
3: ez is maradt a neve, így igen, hívtuk, Dick. Hogy Dick.
2: Mit a Tracy?
3: Hát annyira jó volt, egyetlen egyszer vittük el sétálni apummal, úgyhogy bicajjal mentünk, és ő vezette pórázon a kutyát, és behúzta az árokba, és onnantól kezdve nem vittük. Hanem kim volt az udvaron, meg volt egy ilyen box, ahova néha így belezártuk.
2: És ennyi. A kutya
3: és
2: történet.
3: Ennyi volt a kutya történet. Tehát, hogy így apámnak vettünk egy német juhászt, mert én
2: ahhoz képest, hogy
3: bicsolozik voltam.
2: Most bizonyozik, igen. Jó, hát hihetetlen. Na, aztán ugye itt vannak még azok a kutyák, amelyeket nem állt, hogyha kicsikét így odafigyelünk rájuk, de hogy jó kutyák. Rottweiler.
3: Na, most ezzel kapcsolatban is van.
2: Na,
3: voltunk most szombaton Fruska Gorán, és akkor ott sétálunk az ösvényen, tudod, el vagy lazulva, természet lágy, és egyszer csak látom, hogy jön szemből egy férfi, meg egy nő, és mellettük a világ legnagyobb Rottweilere póráz nélkül.
2: Komolyan?
3: Tudod, csak úgy sétál mellettük, de annyira monumentális volt az a kutya, hogy én így megláttam, mondom, Istenem, mondom, ingyen, legurítom magamat innen a hegyről, nem tudom, mi lesz. És jó fejek voltak, mert látták, hogy készen vagyok, aha, és akkor mindjárt
2: rátették
3: a pórázt, de azért úgy egy ilyen kutyával nem találkoznék egy sikátorban.
2: Nem, igen, én különben autóval jöttem egyszer haza már az erdőből, én erdő fan vagyok, és akkor így megyek.
3: Erdő fan.
2: Igen, erdő rajongó. És akkor jöttem egyszer vissza, és már nem sokára, tudod, mindig az erdő szélén aztán jön egy olyan rész, ahol tudod, már laknak emberek, vagy azok a hétvégi házak, vagy én sem tudom eldönteni. De a lényeg az, hogy arra mentem, és a semmi közepén egyszer csak így átsétált előttem egy Rottweiler, és így mondom, hogy atya Isten, ez egy gyalog megyek el, hát ez nem mindegy.
3: Persze,
2: mit bírok én tenni Rottweiler ellen, ha olyan napja van, semmit.
3: Vinnéd kell paprikasprét.
2: Hát igen, magad, talán.
3: Még most is itt van nálam.
2: Úgyhogy itt vannak még különben
3: a... hogy fújjad, életlenül.
2: Nyugodtan. Itt van még a Dobermann, kinézetre fantasztikus.
3: Jaj, Dobermannok gyönyörűek. Na, még egy Dobermann azért mondjuk így, igen. Na, nem fogok én most kutyákat venni, nem azért, csak mondjuk a Vizsla Dobberman, az szép, a dándogok, azok gyönyörűek.
2: Ja, hogy
3: meg azok nyugodt kutyák
2: az
3: egyébként.
2: Az nekem kéne, azok olyanok, mint én.
3: Hát te nem vagy nyugodt.
2: Hogy ne lennék nyugodt?
3: Te?
2: Én? Az összes ismerős között tudta, hogy benne a top 4 legnyugodtabb emberben.
3: Most úgy nyugodt, hogy nem idegeskedsz, mondjuk úgy nyugodt vagy.
2: Hát úgy vagyok nyugodt.
3: De a dándog az egy ilyen kis, tudod, így áll, így néz,
2: ja, hogy nem aktív.
3: Hát igen.
2: Ja, hát igen.
3: De biztos nincs aktív ruhája.
2: Nincs aktív ruhája, ez a baj. Ez a baj különben.
3: Dobermanok gyönyörűek, és emlékszem, hogy a 90-es évek elején nagyon nagy divat volt. Mindig megvannak ezek a hullámok, hát volt a német juhász mánia, minden német juhász Rexnek hívtak.
2: Igen.
3: Ugye a Rex igen, miatt, akkor van a Leszé mánia, a skót juhász, akkor volt a... nagyon érdekes, Beethoven. Hogy eltűntek a... Igen, eltűntek a Bernát hegyek egyébként.
2: Nem látok sehol.
3: Hát gyerekkoromban mindenkinél Bernát hegyi
2: volt. Sok helyen volt. Sok helyen volt valóban.
3: És abszolút nem, pedig azok ilyen szép kutyák, mint egy kis mackó.
2: Abszolút nagyon hát, szépek, jó, ugyanúgy, mint a Sárhegyi, de Sárhegyi van a Filip barátunknak, úgy hívják, hogy Sári.
3: Sárhegyi az a nagyon nagy, ugye?
2: Igen. Sári, érdekes, Sári engem beenged az udvarba, de múltkor az egyik barátunk jött, hogy majd ő megközelít, és elkezdett morogni rá, és mondta, hogy Jézus Istentől. Mert Filip nagyon lazza, annyit elárulhatok, hogy volt olyan, hogy az autómat nála tartottam az udvarba, és mondom, hogy kell az autó, Filip. Azért megy be nyugodtan. Volt is ilyen kulcsom ahhoz a távirányítós kaphoz, én minden. Azt mondja nekem, de mondom, hát várjál, mondom, ezt jó kitaláltuk, de mondom, mi lesz a kutyával? Mondom, beenged? Beenged, tudod, és tudod, nem bánt. De jó, de akkor igen, már ismert az a kutya, tudod. És tényleg nem bántott, hál' Istennek. De azért tudod, hogy nem volt mindegy, amikor így megyek, tudod. Így, na most akkor tudod, így, milyen napja lesz a kutyának,
3: nem
2: tudod.
3: Nem tud kiszámítani egyáltalán.
2: Azt a rohadt mindent, hogy halál. A végére maradt még kettő magyar, a komondor is
3: még
2: magyar?
3: Még voltak még? Igen. A pekinézerek egy időben, jaj, azokat annyira nem szeretem.
2: Hát azok eltűntek.
3: Azok is eltűntek egyébként.
2: Igen.
3: Meg Jacqueline is írja, hogy a Leszi, de eltűnt. Igen, Leszi hazatért utána megint
2: hazatért, pedig Jézusom, annyira szépek azok a kutyák.
3: Igen.
2: Nekem, ha lenne kutyám, akkor az lenne, de nekem nem lesz soha többet kutyám. De azt tetszik. Abban nem tudom, hogy tudtad, hogy három fajta van. Van az a sárga-fehér, a fekete-fehér, meg azt hiszem, hogy ezt úgy hívják, hogy trikolor.
3: Igen,
2: vagy valami, az igen. Pedig a... Lehet, hogy rosszul mondom. De van egy, amit úgy tudom mondani, hogy kék-fehér. Nem kék az, de ilyen kékes-szürkés per fehér.
3: Igen, szép.
2: Nagyon szép. Én nekem talán a fekete-fehér a legszebb.
3: De ez melyiknél van?
2: Hát a skót juhásznál, a Lesszinél.
3: Skót juhásznál is van olyan?
2: Igen.
3: Mert ez a szürkés, ez nekem nagyon szép a Vizslánál, különben ez a szürkés kék.
2: Így van, Vizslánál is van pontosan
3: nagyon
2: ez a
3: szürkés
2: szép. Kék.
3: Meg vannak tacskók is, és vannak ezek a Merle tacskók, amik ilyen foltosak, és
2: jó,
3: azok
2: azt
3: között
2: nem vágom.
3: Is van ilyen.
2: Igen?
3: Igen, ami ilyen háromszínű, de az egyik szín az a szürkés kék.
2: A Commodore különben az magyar?
3: Magyar, igen.
2: Mert akkor itt van még a végére kettő magyar, a Commodore meg a kuvasz. Ugye a kuvaszról lehet olvasni, hogy fogynak el.
3: Igen, a kuvaszok, hogy mondjam, hát a kuvaszoktól rosszul vagyok.
2: Nem, az nehéz.
3: A kuvasz ez tipikus az, tehát hogy ugye van ez az én megfigyelésem, hogy
2: na,
3: amelyik, tehát amikor mész mondjuk bicajjal valahol a pusztában, és
2: jó,
3: egyszer csak föltűnik valami tanya, vagy ház, vagy bármi, ahol van nagy szalma rakás, szalma bálából kialakítva egy ilyen nagy hegy, ott tuti, hogy vannak ilyen pásztor kutyák, vagy valamilyen olyan típusú kutya, ami ha téged meglát, hogy ott elbicajozol, akkor kirohan és szét akar tépni.
2: Ja.
3: És ezeken a helyeken általában egyébként kuvaszok vannak. Kuvaszok azok, most nem azt mondom, hogy csúnya kutyák, de itt nem azok a legrendezettebb kinézetűek szoktak
2: néz ki, mint egy
3: lenni.
2: Kutya.
3: Egyébként úgy néz ki, mint egy kutya, mint egy olyan kis... Sokszor ilyen, hát igen, de sokszor ilyen... De
2: szakadtak?
3: Hát, igen, na, szakadtak, az a jó kifejezés, olyan, mit tudom.
2: Igen, ja, így is, úgy is. Nem úgy néz ki, hogy egy igazi pedigrés.
3: És,
2: dög.
3: És az ilyen helyeken mindig van kuasz.
2: És akkor megtámad.
3: Commodore, na, Commodore, én egy Commodore-t ismerek, aki mindig ott van az Oromi Malom Fesztiválon, az egyik szervezőnek a kutyája. Hát ő azért... Hát azért kiszámíthatatlan.
2: Aha.
3: Van, amikor cuki, és akkor mondjuk esetleg meg is simogathatod, van, amikor meg gond nélkül föllök, és
2: aha,
3: nem tudom, jönni
2: azt
3: neked. Szóval nagyon nagy erő van benne. Hát ugye kinézetre, most nyilván a Commodore hatalmas, de kicsit azért emlékeztet a pulira, pulik azok ilyen idegbetegek egyébként. Tehát hogy azok is, hogy a pásztorkutya nagyon sok mindenre tud figyelni, ideges típus, és ő is kiszámíthatatlan alapvetően.
2: De nézd, nekem volt
3: pulim. Kutyákkal ez a baj. Nekem puli keverékem volt, az is ütődött volt, de a pulikkal mindig vigyázni kell. Tehát, hogyha mész valaki az vendégségbe, akinek pulia van, és azt mondja, hogy nem harap, igazából eddig senki nem mondta azt, hogy nem harap, mert olyan, hogy most 50-50% vagy oda kap,
2: nem
3: vagy
2: tudom,
3: nem.
2: Nem csak azért, mert nekem volt pulim, igazi rendes pulim, és rendkívül, az föltűnt rögtön, hogy rendkívül okos. Annyira meg lehetett tanítani minden, hogy az őrület. Ő
3: de
2: nem
3: kicsit olyan idegbeteg, nem?
2: Hát nem, az nem volt az. De hát, na mindig, de én foglalkoztam is vele. Mindig ez a kérdés, hogy mennyit foglalkozol vele, és akkor utána persze még benne van ez a... ez a természet, meg a vehemencia nyilván ehhez tartozik, és valami érdekes balanszot kell tartani. Violetta azt mondja, nekünk most közép-ázsiai juhászkutyánk van, amit a kislányom játék közben kifestett, és halci színekben pompázott az udvarban, és látszik a kutya, halálnyugodtan fekszik, totál ilyen zöld, meg kék az egész feje.
3: De ez nagyon-nagyon magas kutya, különben nagyon szép kutya.
2: Gyönyörű kutya, különben
3: most
2: tényleg.
3: Próbálj visszagondolni, kinél láttam ilyet. Lehet, hogy a volt kollégánknál, a Bakos Viktoréknál van ilyen kutya, vagy nem is tudom, valakinél, ez nagyon szép.
2: Na most...
3: ázsiai juhász, közép-ázsiai juhász kutya, ezek gyönyörűek. Jázi kifestette.
2: Aha.
3: Jó.
2: Na most itt kicsikét bekeveri a dolgokat a Tihi, de majd én mindjárt rendet rakok itt, azt mondja. Skót juhász egyfajta van. Zeci, amiről beszélsz, az a Border Collie. Nem. Kutyákban azért egész otthon vagyok, higgyétek el, és van a Border Collie, és azért keverik, mert a Border Collie, ő egy juhászkutya, a skót juhász, angol...
3: Van a skót juhásznak ilyen árnyalat, amit mondtál.
2: Az pedig a Rough Collie. Itt. Tehát igaz, az is Collie, igen. Én, tehát van a Rough Collie, az a skót juhász, meg van a Border Collie. És a Rough Collie-ból, a skót juhászból van három fajta. Három fajta legalább, az biztos.
3: Igen, tudom, van a fekete-fehér, barna-fehér, és van ez, amit mondasz, ez,
2: igen,
3: a szürkés-kékes.
2: És ezt tudja azért, mert tudom, egy időben mániákos voltam, mentem ilyen kiállításokra is ezeket nézni élőbe, úgyhogy azért vágom éppen ezeket a kutyákat. Meg...
3: Na, kutya kiállításokat én is szeretem, különben attól függetlenül, hogy nem vagyok egy nagy kutyás.
2: Hát ja, mert nagyon szépek.
3: Szokott lenni, tök jó.
2: Így van, ott voltam én is legutóbb, és akkor az érdekes, hogy különben mennyire szépek azok a kutyák, amikor a kiállításra kiviszi őket, amikor tényleg a profi emberek, tudod, úgy megszárítják a bundájukat, meg ki van fésülve, meg tudod, jó a kaja, meg a, ugye, tudod, ragyognak azok a kutyák. Nekem a legmeglepőbb volt a számomra, hogy mennyire szépek az akiták. Én ott láttam akitákat. Ugye hát az is azért ne feledkezzünk meg róla, hogy alapvetően attól, hogy ez nagyon cuki, azért egy harci kutya, de hogy én nekem nem kéne otthonra, de mondjuk hozzáteszem egyik kutya se, de hogy egy kérdezete nagyon szép,
3: egy
2: biztos.
3: Akitát tudok a városban, egy hát a tulaja volt az egyik ilyen állatmenhelynek a vezetője egyébként korábban.
2: Igen.
3: És olyan nagyon jó, mert van egy ilyen akitája a csajnak, de közben meg ő is ilyen vörös hajú, meg nem tudom, olyan úgy összeillenek, olyan, igen, olyan egy árnyalatúak. Aha, jól néznek ki mindig, amikor látom őket.
2: Igen, nagyon érdekes nekem az, amikor a kutya meg a tulaj hasonlít, mert néha van.
3: Jaj, de nem néha, csomószor. Én annyit szoktam röhögni, a városban figyelem egyébként, hogy ki milyen kutyát sétáltat, és csomószor, tudod, annyira vicces, és úgy lefotóznám őket. Vannak egyébként mindenféle fotósorozatok erről. Van egy kutya, aki teljesen úgy néz, mint a Putyinon, emlékszem, rengeteg
2: született
3: ebből.
2: Ja.
3: De tényleg megfigyelhető nagyon-nagyon sok esetben, hogy olyan is. Vagy a testalkat miatt, hogy emlékeztet a gazda testalkatára, vagy igen, vagy a haj, meg a kutyaszőre valahogy olyan, hogy a tulaj ilyen bozontosabb, nagyon érdekes, van egy idősebb nő, akinek ilyen vörös göndör haja van, de a kócos sas mindig olyan áll úgy minden irányba. És van egy ugyanilyen kutya, egy ilyen vörös kutya, ilyen vörös szűrű kutya, én nem is tudom, szerintem az ilyen keverék lehet. És az is ilyen, az ilyen kére csapszolta, hogy ez a nagyon vicces.
2: Hát jó.
3: Minden reggel vizi a kutyáját.
2: Szóval, na hát ezek ilyen

0: a hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugárút 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
4: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Köznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
6: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
7: Hát bizony áramszámla, ezzel azért mindig eljátszadozunk itt így a hónap elején. Kiki a papíralapú számlával, kiki itt az EPSZ alkalmazásban. Te hol fizeted egyébként?
8: Fogalm sincs. Mármint az áramot, hogy fizetem?
7: Aha.
8: Hát hallod, meg szerintem az megjön igen, és megjön az IPS-szel leolvasom. Ennyi.
7: Általában az alkalmazásban szoktam.
8: De biztos tudom, hogy van egy alkalmazás.
7: Van, persze, és akkor be kell jelentkezni a Kolisznicki Brolyjal, és akkor utána működik a történet. Persze, meg kell generálnod egy jelszavat, meg egy felhasználó. Azt hiszem, de nem vagyok ebben. Azt hiszem, hogy jelszavat azt kell. Nyilván be kell valahogy lépned a felületre.
8: Uh-huh.
7: Úgyhogy, hát készítettek itt a vajdasági sajtóban egy kis összehasonlítást, mert hát itt a nyár, és ilyenkor jogosan merül fel, hogy mi minden növeli majd meg, emeli majd meg azt a bizonyos áramszámlát a következő hónapokban, és az egyik ilyen természetesen a klíma.
8: Persze a klíma.
7: Az egyik legnagyobb villamos energia fogyasztónk lehet a háztartásban. Hát nyilván sok mindentől függ az, hogy mennyi lesz a költség, főleg a készülék teljesítményétől, mennyire új.
8: Hát igen, mindig ez
7: mennyire
8: van.
7: Mennyire tiszta.
8: Igen.
7: Sok-sok kis szempont van, apró kis szempont
8: hát
7: van,
8: hogy nem.
7: Üzemidő, egész nap nyomatjuk. Tehát nekem vannak olyan szomszédaim, meg voltak is olyan szomszédaim,
8: igen,
7: akik ahogy jött egy picit a meleg, tehát még nem volt kánikula.
8: Igen.
7: Már hallottad a kondenzvíz csöpögését.
8: Már nyomták, ugye?
7: Igen. És hiba, nyomatták.
8: Hiba ne essen rendszerben.
7: Éjjel-nappal. Szó szerint éjjel-nappal, tehát értem, hogy ott nem volt fék ezen a vonaton.
8: Teljesen elszabadultak, mi?
7: Elszabadult
8: nem
7: a pokol.
8: Nem volt fék ezen a vonaton, milyen jó hasonlat.
7: Ugye az inverteres klímák hűtés közben átlagosan ilyen 500 és 1200 watt között fogyasztanak, ez óránként ugye ilyen féltől 1,2 kilowatt, és hát nem működik teljesen teljes teljesítménnyel, tehát jelentősen csökkenti elvileg a fogyasztását, miután leütötte a helységet, ugye ez az inverteres klímáknak az egyik.
8: Igen, meg hát igen, van egy pár, nagyon érdekes dolog ez, eleve ez a klíma.
7: Aha.
8: Minket mindig bombáznak valami infókkal, ugye azért feltűnt ez már neked is. Hogy akkor a klíma az mekkora, meg mekkora kell, hogy legyen a szobában, meg aha, akkor néha nem elég egy klíma a szobában, hanem kettő kell, amikor már nagyobb, gondolom, amikor beszélgetünk meg egy ilyen 60-70 négyzetméteres területekről,
7: persze,
8: ami egyre könnyebb manapság,
7: nagyobb,
8: mert mondjuk van már csak egy ilyen

0: hogyha ebből egy lappalit, az simán felugorhat ilyen 70-80 négyzetméter úgy, mint a sic. És akkor, hogyha hát akkor nem, nekem akkor egy... inkább... Igen?
1: Semmi, nekem is így fel kellett mérni otthon most itt az új helyen, ahol lakunk, hogy akkor ez hogy tud eloszlani. Tehát, hogy igazából csak vagy az egyik felét hűtött teljesen, akkor a másik nem.
0: Mármint a nappalinak?
1: Hát a nappalit azt le tudod hűteni. Viszont mivel ilyen hosszantér lakásról van, szóval másik felében meg ott beszorul a meleg.
0: Ja, hát hogyne.
1: És akkor azért kellett nekem egy ilyen multi-split klímával működnöm, mondtam is itt az üzletben.
0: Annak mi a trükkje? Mesélj már nekem.
1: Hát az a trükkje, hogy van egy külső egység, tehát egy külső egység a teraszon. Igen. És ehhez csatlakozik két kisebb belső egység, azaz két 8000 BTU-s egység.
0: És akkor ennek az a lényege, hogy ne legyen, hogy csak egy egységed legyen kint?
1: Igen, egy egységre kapcsolsz kettő belső egységet.
0: Ja, hogy ne rúgjon a ház oldalán, nem tudom, 48 klíma, ez
1: így
0: azért
1: van. Így van, és akkor másik,
0: az esztétikai okok miatt.
1: A másik az egy nagyobb teljesítményű klíma, amihez meg hozzá kapcsolódik egy külön külső egység.
0: Aha.
1: Na most,
0: igen.
1: De azért volt szükség, mert tényleg másképp nem lehetett lehűteni, és én amikor ennek a multi-split klímának így utána jártam, hogy hol kapható, az első kérdés, amit itt a szabadkai boltokban mondtak, hogy mi magának irodaháza van? Vagy irodája? De mondom, nem. Akkor minek magának olyan? Hát de mondom, most így, mondom, higgy el, hogy mondom, nálam ez így, talán így még. Hát az teljesen feles. És akkor volt már mindig egy tervrajz.
0: Igen.
1: És megmutattam az üzletekben, és akkor megnézték, és mondták, hogy jó, tényleg, hát végül is ide, ja, az illog. Mindenki belátta, hogy így, ez, igen, ez így oké. Okay.
0: Hihetetlen, érdekes az történet.
1: És sehol nem árultak ilyet, úgyhogy egészen nagy becskerekig kellett egy üzletig mennem, ahol ilyet járultak.
0: Tényleg, és akkor azt sem mondták a boltokban, hogy nem tudom, megrendelik, vagy valami?
1: Hát volt arra lehetőség, csak akkor ilyenkor, de igazából egyszerű volt, mert találtam egy üzletet, ahol meg így egy-egyben írta, hogy kiválasztottad, hogy multi-split kész. Itt van, ez a rendszer, csá.
0: Na, extra.
1: Utána olvastam, ellenőriztem, elküldtem egy mesternek, aki ért hozzá, megnézte, azt mondta, hogy ez így jó, ez korrekt.
0: Rendben
1: fogyasztásban is, mindenben, minőségben is.
0: Érdekes,
1: hajra.
0: Érdekes a sztori már csak azért is, mert nekem van egy barátom, aki klímákkal, többek között klímákkal szeret, nálad is volt már kalban tartani ezt, azt, most így nevek nélkül
1: magyarázom. Persze, tudom, igen.
0: És én ővele beszélgettem, és mondom neki, hogy én nekem a klíma rendszernél mondom, ajánlottak egy pár érdekes dolgot, többek között, hogy árkategória miatt elég fontos lenne eldöntenem, hogy akkor mégis milyen inverteres klímát vállalok be, és a legegyszerűbb az, hogy nem tudom én, valami háromfajta kategória van, hogy valami ilyen sztori, hogy várjál, hogy is volt, hogy így mínusz 10-ig, vagy mínusz 15-ig, mínusz 20-ig, vagy mínusz 25-ig tudjon hűteni.
1: Igen.
0: Hát körülbelül mindegyik ilyen 5 fok az egy, mit tudom én, 8000 dinár plusz. Tehát, hogy mit tudom én, ha már 25-ös, akkor az már egy 16-ossa drágább. És akkor mondom én ennek a barátomnak, hogy mondom, amúgy mondom, te ezekkel foglalkozó állandóan mondom, mi a vélemény? Azt mondja, őszintén? És így látszik, hogy így elkapta a hét. Mondom őszintén, miért? Nem bír az, hogy a mínusz 25-ig működ, te normális vagy? De mondom, miért? Nem bír, mert meghal a klíma, hát befagy az egész. Hát mondom, de van neki önolvasztója. De mi az a mínusz 25? Mínusz 25-ig klímával? Azt mondja, normális vagy? Hát de mondom, egy csomó ember csinálja. Hát azt mondja, csinálja.
1: Odakint mínusz 25 fok, hát és akkor mondom, te fűtesz a klímával.
0: Hát igen, de hát ő szerint ez teljesen szürreális, azt mondja, hogy ő azt vallja, hogy de mi többen voltunk, tudom, és azt mondja, hogy mínusz 5 alatt az értelmetlen az egész klímáról beszélgetni.
1: Ja,
0: hát mondom, jó, de hát emberek a teleket végigfűtik vele, de akkor is.
1: Úgyhogy okay, fel van a költözveben.
0: Azt mondja, oké, okay, azt mondja, le lehet azt hűteni, nem arról van szó,
1: két
0: de
1: hogy most az ilyen
0: hatásfok, meg a nem tudom miket. Hát mondom, jó, van hatásfok már minden, hát mondom, oké, okay, jó, rendben, mindegy. Végül is minek...
1: Ugye, hát igen, mondjuk klíma és klíma között is van különbség.
0: Igen, és akkor azt mondja, hogy de meg a másik azt mondja, az, amit mi egyszerű emberek, akik nem ezzel foglalkozunk, mi nem fogunk tudni soha, hogy minket azért egy picikét átver a marketing. Meséli ezt ő. Most csak azért mondom, hogy aki nagyon ért hozzá, az most vagy alátámaszthatja, vagy nem, azt mondja, ugyanis van 3 darab márka. Egy ilyen nagyon egyszerű márka, egy igen, közepes, meg egy ilyen prémium márka. Azt mondja, ő mind a 3-at szerette már. Neki feltűnt, hogy ez, hát ez mind a 3, ez nagyon gyanúsan hasonló. És elkezdte ezt leelemezni, és meg van győződve, hogy ez valószínű ugyanattól a cégtől jön valahonnan, az, hogy a csavarra ugyanaz az egész.
1: Vagy csavarra ugyanaz. Kezdőbetűket.
0: De hát micsoda?
1: Kezdőbetűket.
0: A legegyszerűbb a V, a legdrágább a B. Azt mondja, hogy az egyértelműen azt mondja, az ő meglátás, hogy ez ugyanaz.
1: Tényleg?
0: Az alkatrész kell bele ugyanaz. Azt mondja, hihetetlen. És azt mondja, körülbelül ilyen mit mondott? Most nem akarok hülyeséget mondani, ami 40-50 ezernél különbség van a legolcsó, a legdrágább között, csak azért, mert mit ír rajta.
1: Meg vannak az L-lel kezdődők is.
0: Jó, hát az L az már, de ez az, mindig az külön kategória lux. Volt, nem?
1: Hát mindig külön kategória, de amikor beszéltem a klímaszerelővel, akkor megkérdeztem, miért vegyek, azt most mondta, hogy az L-t.
0: L-t?
1: Hát de mondom, az drága. Hát tudja. Hát mondom, jó.
0: De nekem mindig azt mondják az L-re, hogy az L pedig, az van, hogy nem rossz, az csak az ahhoz képest nagyon fel van hype-olva, mennyibe kerül.
1: De az tehát, biztos, hát de jó, az lehet. Az
0: de
1: lehet.
0: Most ez azért van, mert tudod...
1: Meg van az M-mel kezdődő, ami meg ilyen ipari, és ami meg állítólag fantasztikus.
0: Szóval nagyon-nagyon megvan itt...
1: motorban is, vagyis autóban is.
0: Furcsa ez az egész sztori. Meg nehéz ügy. Nehéz ügy, mert ugye mi is először is külső szemre nézzük a klímákat. Ugye egyértelműen az L-nek volt egy időben, ez a, most is lehet venni, most de egy időben venni. Nagyon ment ez az art cool.
1: Art cool, igen.
0: Nekem az égbarátomnak van, azért figyelj, az élőben azért az art cool. Nekem sokat nem tudták az ismerősök közül múltkor, amikor a klímáról beszélgetünk, mi az art cool.
1: Aha.
0: Konkrétan úgy néz ki, mint egy festmény lenne a falon.
1: Igen, de az art cool az van olyan is, meg van olyan art cool is, ami úgy néz ki, mint egy klasszikus klíma.
0: Van olyan csak is, az csak színes.
1: Igen,
0: színes. De ez az art cool csúcsa. Amikor kibírod cserélni benne különben a festményt, meg amit akarsz, brutális, hogy mit csinál az a klíma. Eszméletlen.
1: De rettenet, 170 ezer dinár, vagy valami ilyesmi.
0: Hát úgy legalább, de most tudod.
1: Jó, csak mondom,
0: itt már nem az a lényeg, Zoli. Jó, hát, persze, te tudod már te
1: ezek
0: is.
1: Ezek ilyen rettenetesen drága.
0: Tudod magadról is, te is, mikor már ilyen nem tudom. Márvány köveket nézegetted, akkor te sem azt nézed, mennyibe kerül, hanem, hogy igen, szépe ezek, vagy nem. Nem?
1: Ezek hát apróságok, érted, hát ezekkel tényleg. Nem foglalkozom.
0: Na, és akkor tényleg, de le a kalapat, olyan, tudod, így lenyílik az eleje, egy picikét így megdől, kinyílik az oldala, hűt, minden csinál, őrlet.
1: Ajjaj.
0: És aztán a másik pedig ugye az, hogy ha esetleg belezavarodnál abba, hogy milyen legyen a klíma, mekkora legyen a klíma, milyen drága legyen a klíma, akkor most remélem nem verik ki senkinek a biztosítékot, de nyilván én egy designerrel dolgozom együtt, aki ugye az, én nem értek, nagyon nem értek, nagyon nem tudom, nem látom a teret, nagyon nem tudok elrendezni semmit, ehhez duduk vagyok, nekem szükségem van segítségre.
1: Mm-hmm. Igen.
0: Klímához értünk, akkor de mondja neki, de ugye, de nem fehéret veszeli, meg, ha nem,
1: de most...
0: a fehér az már nagyon gáz. Nem szabad. És akkor mennyibe kerül a felár, hogy tudod, hogy ne legyek nagyon gáz.
1: Igen.
0: És
1: sok,
0: akkor úgy,
1: sok.
0: És akkor kicsit megfogtam ugye a széket, hogy hát mondom, igen. Hát biztos.
1: Hogy az gáz.
0: Biztos. Na, de nem, hogy gáz. Nagyon. De hát, hogy fehér. Gondoltam, de
1: paraszt.
0: Jó, most kicsit túlzok, de mert amúgy jóban vagyunk, nem így beszélt veled, de hogy hát így jobban történt.
1: Csóró paraszt.
0: De hogy így mondta, hogy
1: proli.
0: De várj. Te terveztél máshova is valamit, ami fehér? Mondom, mit? Hát de nem lesz semmi se fehér már. Tehát fehér mosógépet is akarsz? Tehát kit érdekel, mert hogy néz ki a mosógépet?
1: Jézus már.
0: Nem lehet. Hát nem lehet fehéret. Hát mondom, jó van, oké, hát mondom, rendben, jó van.
1: Lehet
0: megfontolom.
1: Igen.
0: Hát tudom, eljön hozzá a Brastió Zoli, azt majd azt hát mesélni rá, hogy
1: no limit pénz,
0: azt mondja a Brastió Zoli, hát nem rossz, az meg kell ingatlan, hogy mit tudom
1: én. Csak fehér.
0: Fehér volt a mosógép,
1: csóró. Nem mondott komolyan.
0: Igen, és tudom, most komolyan képes volt.
1: Képes volt. Azt a mindenit.
0: Jó, de különben.
1: Mindig tudtam, hogy proli, de ekkora. Ekkorára nem gondolta.
0: Ma már mindenleg színesnek kell lennie.
1: Hát ez kérdezik.
0: És akkor láttam, most várja a legjobb, ami nekem tetszik. Amúgy azt meg kéne nézni élőben, az tetszik, hogy tudod mi? Nyilván nem igazi üveg az, vagyis tükör, vagy ilyen, de ugye ilyen nagyon érdekes, ilyen sötétkékbe húzó, ilyen tükörfelület a klíma eleje. És nézem, mondom, hát amúgy mondom.
1: Nem néz ki rosszul.
0: Biztos
1: ugye?
0: Jó. Nem tudom, de
1: hát én tudok élni a fehér klímámmal, az igazság.
0: Ugye?
1: Valószínűleg tönkre teszi az összképet, és valószínűleg gyalázatos kisebbségi komplexusom is van miatt.
0: Kicsikét nincs mindig a nézőt, hogy valami nem stős, mindig látsz, a fehér klíma miatt.
1: Igen. Tudom, hogy valami nem jó a vibe otthon, és akkor így mindig rájövök.
0: Én nekem egyszerű emberként tudom, hogy az volt nagyon szép.
1: Én egyébként feketét akartam. Nem mondom neked, hogy feketét akartam. Az egy brandből volt. Ami egy jó brand, ráadásul, és jóval drágább volt. És ott úgy mondtam, hogy na jó, akkor most már álljunk le a hülyeséggel, és akkor tényleg...
0: Nagyon veszélyes.
1: Persze.
0: Nézzek, tudjátok, ezért, mert ez egy nagyon érdekes dolog, és most nem akarok ebbe belemenni, mert nem akarom az embereket idegesíteni ezekkel a dolgokkal. De mikor el kellett vagy még eldönthettem, ugye, de mikor el kellett dönteni, hogy milyen színvilág legyen, akkor nekem rendkívül, nekem Pinterest kidobta ezt a zöld árnyalat, hogy helyenként megjelenik ez az oliva zöld, és ez elég jó néz ki. Hát nem most basszus, az amerikai legnagyobb dizájnerek arról mesélnek, hogy a legújabb gáz hosszú távon a zöld lesz. Hát mondom, de már! No, nekem tetszik.
1: Szerencsére, te nem Amerikában élsz itt. Európában akkor, ez most reneszánszát éli.
0: És akkor most nagy kérdés, hogy tudod, az olyan maradandó, mondjuk bútor elemek, beépítsük ebbe a zöldet.
1: Hát igen,
0: akkor,
1: ez nagy kérdés.
0: Aztán Zoli hozzám eljön 10 év múlva, azt, hogy te most komolyan? Tehát, hogy tudod, azt még el tudtam viselni, hogy van fehér klímát, de az, hogy az oliva zöld megjelenik a bútorban, hát tényleg te... Neked elgurultak a gyógyszereid? De hát, hogy kérdezzétek, ez az őrlet. Szóval a nap végén mindig arra jövök rá, hogy azért tényleg, de hát, hogy találjuk meg az, ami nekünk tetszik. Így találjuk van, meg az, amit van, mi ki tudunk van. Fizetni.
1: Aztán
0: hagyjuk ezeket a trendeket különben egy bizonyos szint után, mert különben ott már tényleg akkor bele lehet bolondulni, ugyan már, hát itt már az emberek belekötnek egy árnyalatokba.
1: Érdekes, most még csak konkrétan az árnyalatoktól egy picit elvonatkoztok, és csak így erre az áramfogyasztásra csak beszéljünk pár mondatot, mert ez mondjuk érdekes, itt a sajtóban készült egy ilyen kimutatás, hogy 700 wattot mondjuk, átlagosan 700 wattot fogyasztó inverteres klíma, azt, hogy a napi 6 órát működik a magasabb tarifában, no. akkor az nagyjából 126 kWh-t fogyaszt, az körülbelül 2460-2450 dináros havi költség. Ha napi 8 órát működik, akkor az már 3280 dinár, és szóval itt is vannak variábilis dolgok, mert hogyha például valamikor alacsonyabb tarifát használ, akkor az lehet olyan 2500 Aha. és 2008 között, és akkor itt ezt össze kell adni ezeket az összegeket, mármint olyan értelemben, nagyjából látjuk, hogy
0: te amúgy tudod ezt számolni? Te ügyes vagy ebbe?
1: Nem vagyok ügyes
0: én
1: benne,
0: nagyon
1: csak,
0: rossz
1: tudok, én csak arra tudok gondolni, hogy tényleg jelentősen meg tudja dobni.
0: Há, hogyne.
1: Dobni, és akkor ehhez még hozzájönnek a különféle ilyenek, hogy mosógép, mosogatógép,
0: persze, hát
1: szállítógép, boiler
0: vagy boilerek,
1: tud lenni, igen. Hát ja, úgyhogy ezek mind megdobják, és hát ilyenkor most a plusz 2,5-3 ezer dinár költségünk az nem lesz meglepő, főleg, hogyha klímázunk állandóan.
0: Hát persze.
1: Még egy inverteres klímával is.
0: Úgyhogy hát ezek ilyen dolgok, na most akkor mindenki eldönti, érted, szóval, hogy ez érdekes világ ez.
1: Akarja ezt, vagy nem akarja.
0: A klíma. És különben annyit teszek hozzá, hogy én most, ahogy látom ezeket a trendeket, most így mondjuk egy-két napja nézem a klímákat, de rájöttem, hogy szóval, hogy ez sem működik már, hogy béna a fehér és Jäger a fekete, mert most már minden van. Szövetborítás, csillogó, villogó, tükröződő, aranycsíkos, bordó, bézs, nem, szóval, hogy itt ember legyen a talpán, tényleg. Vegyétek azt, amelyik tetszik.
1: Fű, hogy lehet kapni.
0: Gól, ez a lényeg. Fű, különben, tényleg, bele lehet bolondulni.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
9: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
10: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
11: A takarékos melegségért.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
12: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
13: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió. 5 years deep, I thought by now we would be concrete. But these days you're looking straight through me.

0: Espresso, a Panorádió lifestyle magazinja. Panorpresso.
1: 8 óra 16 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Pannon Rádió, azon belül pedig a Pannon Presszó, szóval mondom, hogy milyen témákat hoztam ma. Igazi nyár lesz a Pannon Presszóban is, mert hogy lesz egy kis stílus elemzés, mert arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan öltözünk a forró nyári napokon úgy, hogy azért egyszerre érezzük magunkat komfortosan is, és legyünk elegánsak is egy időben. Milyen anyagokat, színeket, fazonokat érdemes választani a kánikulában? Erről a kérdésről beszélgetünk majd Halasi Ágnes stílus tanácsadóval, aki hasznos tippekkel segít majd így a nyári garderób tudatos összeállításában. Mert azért az öltözködésben elég sok tudatosság van. És ugye a nyári hónapok másik fontos témája, és nagyon aktuális témája a légkondicionálás. Miért fontos a klímaberendezések rendszeres tisztítása, és hogyan használjuk helyesen a légkondit úgy, hogy az egészségünk ne bánja. Szakértő vendéggel fogjuk átbeszélni ezt a témát, hogyan kell tisztítani, és hogyan kell használni. Ezen kívül hamarosan kezdődik a Szabad Egyetem, ugye Vivo szervezésében, és Halász Zoli kollégám érkezik majd, a Vivo alelnöke, és az idei Szabad Egyetemről fogunk beszélgetni, és lesznek itt még érdekességek a nap során. 0636 21 605, ez az SMS számunk, írjatok nekünk bátran, ha bármiféle véleményetek van, vagy épp a témához szeretnétek hozzászólni, neten útinfótok van, akkor ne tartsátok magatokban, hanem legyetek bátrak és írjatok, akár Viberen, akár üzenetben, akár Messengeren is fogadunk üzeneteket. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa lesz ma veletek egészen 14 óráig. Töltsük együtt a mai napot!
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana.
3: Ha fürdőszoba,
2: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a hét napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió, a te hangod.

0: 8 óra 32 percen a folytatásban jövök a foci VB-s friss infókkal. Katár legyőzésével a bosnyákok nagy lépést tettek a 32 közé jutás felé. A bosnyák válogatott 3-1-re ugyanis legyőzte a katari csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén. Az európai együttes azonnal nekirontott az ázsiai riválisának. 10 perc elteltével csökkent a nyomás a katari kapun, de így is veszélyesebben fotbaloztak a bosnyákok, akik távolról bátran próbálkoztak, és közel fél óra játék után éppen egy ilyen lövésből Alaj Begovic volt eredményes. A góltól a katariak érezhetően megzavarodottak, és hát ezt igyekeztek kihasználni a bosnyákok. A bosnyák csapat a számára jókor jött szünetben, többek között két cserével rendezte a sorait, így a folytatásban ismét irányította a játékot, de az első játékrésztől eltérően semmiféle veszélyt nem jelentett az ellenfél kapujára. Katar viszont ígéretes kontrákat vezetett. Az arab együttesnek hátrányt jelentett, hogy a gólszerzőjét sérülés miatt le kellett cserélnie. Így elsősorban Afif próbálkozott a gyors ellenreakciók végén, a kaput azonban nem találta el. Az utolsó 20 percben Bosznia-Hercegovina csak is a biztonságra törekedett, Katar pedig így nem tudott helyzeteket kialakítani, azaz nem volt reális esélye az egyenlítése sem. Az ázsiai együttes egy pontjával búcsúzott, az európai gárda viszont 4 pontjával joggal reménykedett, hogy benne lesz a 8 legjobb harmadikban a 12 csoportból, és így története során először túljut az első szakaszon.
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 8 óra 45 perc van, és ez itt a Presszó. Továbbra is palackozott vizet osztanak Csantavéren, ugyanis helyi szennyeződés miatt továbbra sem fogyasztható a csapvíz. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók bevonásával közösségi összefogással biztosítja a vizet a csantavéri polgárok számára. A vízért jelentkezőket a helyi közösség épülete előtt várták, sokan kerékpárral igyekeztek hazavinni a súlyos palackokat. Vízosztást hirdetett meg a Vajdasági Magyar Újrakezdés, és a Facebook oldalukban és oldalukon a bejegyzésükben azt írják, hogy hétfőig, azaz június 29-éig elegendő vizet szeretnének biztosítani azoknak az időseknek és rászorulóknak, akiknek nincs más lehetőségük megoldani ugye a helyzetet, a jelentkezéseket pedig privát üzenetben várják.
1: Panorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannoner TV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: a Nompresszó. Neked szól.
1: 9 óra, 14 perc van a folytatásban, egy szomorú hír a nagyvilágból. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, még sokan lehetnek a romok alatt. Legalább 30-an meghaltak és 700-an megsérültek. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik pedig 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram, illetve a mobiltelefon szolgáltatás is. A főváros nemzetközi repülőtere szintén károkat szenvedett, így a működését fel kellett függeszteni. Delcy Rodriguez ügyvezető elnök televíziós beszédében szükségállapotot hirdetett ki, a mentési munkálatok megkezdődtek, de a hatóságok további áldozatoktól tartanak. Diosdado Cabello belügyminiszter arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak a szabadban, mivel az utórengések további épületek összeomlását is okozhatják.

0: Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Programajánló.
7: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
8: Média támogató a Pannon RTV.
6: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 9 óra 31 perc van, és képzeljétek el, gólya rekord van Szerbiában, úgyhogy kiderült, hogy Újvidéken 75 aktív fészket számoltak össze, szóval ez egy nagyon szép természetvédelmi hír. A gólyák világnapján a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület azt közölte, hogy az újvidéki Róda üzletkomplexum közelében álló befejezetlen épület betonvázán található Szerbia legnagyobb, és egyben Európa egyik legnagyobb fehér gólya kolóniája. A kolónia fejlődését 2014 óta követik nyomon, amikor az első gólyafészek megjelent a félkész építményen. Azóta gólyák száma folyamatosan növekszik, és a szakemberek szerint június végétől július közepéig közel 300 fiúka hagyhatja el a fészket, hogy ugye megkezdje az első útját afrikai telelőhelyei felé. A fehér gólyákat továbbra is veszélyeztetett, hogy hát lényegében veszélyezteti az élőhelyek csökkenése, az orvadászat, valamint az elektromos vezetékek okozta balesetek is veszélyesek számukra. A természetvédők szerint az újvidéki kolónia kiemelkedő természeti értéket képvisel, ezért megőrzése közös felelősség.

0: Pannon Presszó. Neked szól.
1: 9 óra 45 perc van, a Presszó folytatásában pedig egy info. A topolyaiaknak ingyenesen lehet csipeltetni és ivartalanítani is kutyákat. Topolya község önkormányzata ugyanis 1 millió dinárt különített el a költségvetésből arra a célra, hogy elvállalja a kutyák csipelésének, ivartalanításának a költségeit. A szolgáltatást azok a kutyatulajdonosok vehetik igénybe, akik a község területén bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A szolgáltatás pedig Tóth Tibor állatorvoson keresztül érhető el munkanapokon 8 és 18 óra között Topolyán a Gyurám Jeksügy utca 9-es szám alatt. Előzetes egyeztetés is szükséges a 063-581-454-es telefonszámon.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Helyi szennyeződés állhat a háttérben, de továbbra is tilos a csapvízfogyasztás a Csantavéren. A vízművek és csatornázási kommunális közvállalat hivatalos tájékoztatásában hangsúlyozza, a Vajdasági Egészségügyi Titkárság egészségügyi felügyeleti szektorának Szabadkai Egészségügyi Felügyelőssége által kiadott határozat alapján Csantavéren tilos az ivóvízfogyasztása. Azt írják, a határozatot a víztorony helyszínén vett minta mikrobiológiai szennyezettsége miatt adták ki. Az elosztóhálózat más különböző pontjain egyidejűleg vett minták mikrobiológiai szempontból megfelelőnek bizonyultak. Ez az eredmény arra utal, hogy valószínűleg helyi szennyeződés áll fenn a mintavétel helyén. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók bevonásával, közösségi összefogással palackozott vizet biztosította a délelőtt folyamán a csantavéri polgárok számára. Ilyen helyzetben nem látványos hangulatkeltésre, hanem gyors, szervezett és valódi segítségre van szükség, írja Facebook bejegyzésében Gyivánovics Dániel, a szabadkai VKT elnöke. Hozzáteszi, Csantavér közössége most is megmutatja, bajban az összefogás a legfontosabb. A vízért jelentkezőket a helyi közösség épülete előtt várták. Vízosztást hirdetett meg a Vajdasági Magyar Újrakezdés is. Facebook bejegyzésükben azt írták, hétfőig, azaz június 29-éig elegendő vizet szeretnének biztosítani azoknak az időseknek és rászorulóknak, akiknek nincs más lehetőségük megoldani a helyzetet. A jelentkezéseket privát üzenetben várják. Meghosszabbította gázszállítási szerződését Oroszországgal a Srbijagaz, jelentette be Dusan Bajatovic, a vállalat igazgatója a szerb parlamentben. A jelenlegi megállapodást egyelőre 3 hónappal toldották meg, de a cégvezető várakozásai szerint hamarosan az év végéig is sikerül biztosítani az orosz gázellátást. Bajatovic figyelmeztetett, az ország nem maradhat beruházások nélkül. Ha nem fejezik be a Romániával és Észak-Macedóniával tervezett összeköttetéseket, a gáztározók bővítését, valamint a Magyarország felé irányuló kapacitás növelést, a gáz ára legalább 40%-kal emelkedhet. pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, legalább 30-an meghaltak, 700-an megsérültek. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több város részben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. A főváros nemzetközi repülőtere szintén károkat szenvedett, így a működését fel kellett függeszteni. Rodriguez ügyvezető elnök televíziós beszédében szükségállapotot hirdetett ki, a mentési munkálatok megkezdődtek, de a hatóságok további áldozatoktól tartanak. A belügyminiszter arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak a szabadban, mivel az utórengések további épületek összeomlását okozhatják.
5: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, általában napos idő lesz, kevés felhővel az égen, a hőmérséklet pedig elérheti a 34 fokot is.
5: Reklám.
0: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Pannon Rádió.
4: Az interneten
5: és az FM 91,5-ön.

0: Ez volt a Summer Jam, 10 óra 14 perc van, és egy igazi summer, vagyis nyárias témát hoztam, hogyha még nem döntöttétek el, hogy hová utaztok idén nyáron. Érdemes megnézni azokat a friss rangsorokat, amelyeket Európa legjobb úti céljai gyűjtik össze így 2026-ra. A szakértők szerint továbbra is nagyon népszerűek a mediterrán térségek, különösen ugye a görög és a spanyol tengerpartok, de egyre többen keresik a kevésbé zsúfolt, autentikusabb helyszíneket is. Európa szerte megfigyelhető egyébként az a trend, hogy az utazók nem csak a strandolást keresik, hanem a helyi kultúrát, a gasztronómiai élményeket és a fenntartható turizmust is előtérbe helyezik, mert valakinek ez is szempont. Európa továbbra is az egyik legkézenfekvőbb választás egyébként a nyaraláshoz. Rövid repülőutak, sokfelé és sokféle tengerpart van, városlátogatás, gasztronómia, történelmi helyszínek és olyan úti célok, ahol ugye néhány nap alatt is teljesen ki lehet szakadni a hétköznapokból. Nos, hát a görög sziget nagyon nehéz letaszítani a nyári listák éléről. Kréta, Rodosz, Korfu, Kos és Zakynthos évek óta népszerűek, mert ugye egyszerre kínálnak strandot, történelmet, jó ételeket, családbarát szállásokat is. Görögország előnye egyébként az, hogy nagyon sokféle nyaralást lehet belőle kihozni, hogyha ezt okosan tesszük. Aki ugye pihenni, akkor talál hosszú, homokos tengerpartot és inkluzív hoteleket is. Aki pedig inkább felfedezne, annak pedig ott vannak a régi kikötővárosok, kolostorok, helyi falvak, régészeti helyszínek, hajókirándulások is természetesen. Nézzük, miket ajánlanak még az utazási irodák. Horvátország, hát évek óta különösen erős választás a magyar utazók körében, hiszen autóval is elérhető partvidék, az nagyon látványos, a tenger mellett rengeteg a városnézős természetjárós program is. Dubrovnik, Split, Zadar, Rovinj vagy Pula önmagukban is megérnek néhány napot, de Horvátország igazi ereje az, hogy a városokat nagyon könnyű összekötni szigetekkel, nemzeti parkokkal, tengerparti pihenéssel is. Itt vannak a Plitvicei tavak, a krükevízesések, Hvar, Brács, sokkal többet adnak, mint egy egyszerű strandolós nyaralás. Ez talán Horvátország egyik nagy előnye. Aki 2026-ban Horvátországot válaszza, annak érdemes a főszezon két széle felé nézelődnie, mert hogy júniusban és szeptemberben sok helyen kellemesebb az idő, kevesebb a tömeg és az árak is barátságosabbak lehetnek. Portugália, még érdemes Portugáliára kitérni, azért került fel egyre több európai ajánló listára, mert nem kell eldönteni, városlátogatás vagy tengerpart legyen-e a nyaralásnak a célja. Lisszabon, Porto vagy Algarve teljesen más hangulatot ad, mégis nagyon könnyen összekapcsolható. Egyébként még nagy előnye, hogy Portugália Nyugat-Európán belül sokszor még mindig jobb értékarányt tud nyújtani, mint néhány túlárazott mediterrán célpont. És itt van még Spanyolország, továbbra is az egyik legnépszerűbb európai nyaralóország, de 2026-ban érdemes lehet a megszokott választások mögé nézni egy kicsit. Mallorca, Tenerife vagy Costa Dorada továbbra is erős, családbarát opció, de aki többre vágyik a medence partnárának, itt van például Andalúzia, és az nagyon izgalmas lehet. Mallorca és Ibiza esetében viszont érdemes előre tervezni, mert a legjobb szállások nagyon gyorsan betelnek, és az árak pedig a főszezonban nagyon-nagyon magasra tudnak rugni. És van még egy ország, amit így nagyon kiemelnek, az pedig Olaszország, mert hogy az úti célpont, amelyet úgy hát elég nehéz rosszul választani, de nagyon könnyű túlkölteni, ez egy fontos részlet. Róma, Velence, Firenze, Nápoly és az Amalfi part örök kedvencek. Ugyanakkor 2026-ban sok utazási szakértő inkább a kevésbé zsúfolt régiókat ajánlja Olaszországban. Toszkána, Szicília vagy a tavak vidéke lassabb, élhetőbb, illetve sokkal nyugodtabb olasz élményt ad. Természetesen, ha erre vágytok. Olaszországban különösen igaz az, hogy az időzítés mindent megváltoztat. Július és augusztus sok helyen zsúfolt és drága, még május, június eleje vagy szeptember sokkal kellemesebb lehet akár a pénztárcánknak is. A 2026-os európai utazásoknál a tengerpart mellett a városlátogatások is nagyon fontosak maradtak. Itt van még Prága, Krakó, Budapest, Bécs, Ljubljana vagy Varsó, azoknak jó, akik néhány nap alatt szeretnének nagyon sok élményt, jó éttermeket, múzeumokat, sétálható belvárost és viszonylag egyszerű szervezést is elérni. Kellemes utazást kívánunk!
1: Panorádió. A te rádiód. A
0: te hangod.

0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Programajánló.
5: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: 10 óra 33 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is dübörög a nyár legmelegebb időszaka, és ilyenkor sokunk számára kihívást jelent, hogy hogyan öltözzünk fel úgy, hogy a kánikulában így komfortosan is érezzük magunkat, miközben ugye megőrizzük azért valamennyire az elegáns, igényes megjelenésünket is. Milyen ruhadarabok segítenek átvészelni a forró napokat, mely anyagok, színek bizonyulnak a legjobb választásnak ilyenkor, és hogyan állíthatjuk össze vagy állíthatunk össze egy praktikus, mégis stílusos nyári gardróbot. Erről a kérdésekről beszélgetünk most a vendégem Bál Halasi Ágnes stílus tanácsadóval, aki hasznos ötletekkel és könnyen alkalmazható tippekkel segít majd nekünk ebben a témakörben. Szervusz, üdvözöllek! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást! Nos, hát Ági, a nyári hőségben sokan úgy érzik, hogy választani kell. Vagy kényelmesen öltözök, vagy elegáns leszek. Valóban így van? Ezt a kettőt össze lehet nyomni?
1: Össze lehet mindenképpen kombinálni. Az a fontos, hogy jól érezzük magunkat, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mindig az alkalomhoz illően. És ez a kulcsa mindennek.
0: És melyik azok az anyagok konkrétan, amelyeket ugye leginkább ajánlasz a forró nyári napokra?
1: Mindenképpen ugye az ilyen vékonyabb, légáteresztő, lemből készült anyagokat, tényleg amilyen könnyedek, most itt ne viseljünk télen, nyáron valami téli, ugye vastagabb anyagot, ami mindenképpen, ami szellősebb, ugye könnyebben, esetleg kiöblíteni is, hogyha ugye arra van szükség. Nagyon-nagyon fontos, hogy ismerjük magunkat, hogy mi az, amit a bőrünk elvisel. Például most egy csipke jónak tűnhet, ugye, hogy az tényleg szellőző, meg átlátszó, de lehet, hogy valakinek a bőr azt nem tudja elviselni.
0: És zavaró lehet az érintése?
1: Zavaró lehet, de persze. Ugyanúgy, mint télen ugye egy kasmír, vagy egy kötött pulcsi valakit szúr, vagy viszket tőle, ugyanígy én hallottam már ilyet, hogy mennyasszony csipke ruhát szeretett volna nagyon, de fölvet, és annyira nem volt neki komfortos, annyira érezte, hogy hát az is szúrhat, vagy viszket, ugye kényelmetlen. Akkor nagyon fontos, egy kis furcsának hangzik, de például, hogy mennyire vagyunk izzadósak. Uh-huh. Mert ugye attól
0: ez
1: is nagyon-nagyon nagyon-nagyon fontos a színválasztásban is, ugye, meg az anyagválasztásban is. Tényleg ezek a poliészter műanyag anyagok, abba tényleg beleszorulunk, ugye beleforrunk, és még hogyha jobban izzadunk, akkor az még ugye szagilag is kellemetlen lehet, meg látványra is, ugye, hogy egy hatalmas folt égtelenkedik, vagy a hólunk alatt, vagy a hátunkon, vagy bárhol.
0: Milyen anyagokat kerüljünk konkrétan?
1: Hát mindenképpen ezeket a poliészter, ezeket nagyon-nagyon-nagyon műanyagokat, és most mondanám, hogy a vastagabb anyagokat, de ott úgy gondolom, hogy most azért nyáron egy bőrszerkóba nem fogunk azért vonulni.
0: Nem hiszem.
1: Esetleg, ha nem vagyunk motorosok.
0: Igen, épp ott ez jutott eszembe, de köszi, hogy mondtad. Tényleg hűvösebb érzetet adnak a világosabb színek? Említetted az előbb, hogy a színválasztás sem mindegy ilyenkor.
1: Hát, ha csak belegondolunk abba, hogyha a nap tűző napon ugye vanulunk, és egy hűvösebb, egy világosabb anyag azért ugye valamennyire taszítja, nem fényt nem vonja, amíg egy sötét fekete, egy sötét kék, ugye azért az jobban ugye oda vonza, de azért nem kell ilyenkor azért szerintem a jó időben sem megszabadulni a színektől, ott maradhat az életünkben, az mindennap életünk része lett, sőt kell is, hogy legyen. Mert azért színesben is tudunk, lemből is tudunk ugye egy erősebb, teljesebb színű ruhát vásárolni, vagy ugye, amikor én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy esetleg a kiegészítők, vagy bármi, azért meg mondjam, nem menjünk át most ugye valaki, aki feketébe vonul, és akkor most a teljesen másik véglet, hogy mondjuk akkor nyáron meg csak fehérben.
0: Vannak, biztos megvan határozva, hogy így nyáron melyik a trendi színek? Amik most így nagyon mennek.
1: Hát nyáron mindig előjönnek ugye a fehérnek, ugye több árnyalat, a krémszínek több árnyalat, és ezek a pasztelszínek, az ugye lehet babakék, rózsaszín, nagyon szép ugye sárga, de itt ugye megint nagyon-nagyon fontos a mi színtípusunk, azért, mert hogyha egy meleg színtípusra tartozunk, egy erőteljesebb karakteres vonásaink vannak, akkor ezek a színek ugye egy kicsit sápíthatnak, és ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ha lebarnulnak, akkor esetleg ugye lehet, hogy valami szín akkor jobban áll, de azért alapjában véve a színtípusunk nem fog attól megváltozni, szóval hogyha nekem nem állnak jól a pasztelszínek, ugye általában azok az ebrek azért nem is tudnak annyira lebarnulni.
0: Igen,
1: nem lesznek, ugye teljesen ugye egy aki kreolabőr típusú, akinek mondjuk egy meleg színtípusba tartozik, akkor a narancssárga ugye azért nyáron is, meg télen is jól áll neki, és ugye fordítva, még aki egy ilyen halványabb, ugye tényleg fehérebb vagy rózsásabb színű a bőre, azok nem fognak annyi csoki barnák lenni.
0: Igen, akinek ilyen világosabb bőre van, ő milyen színeket válasszon?
1: Hát ez teljesen szintípustól.
0: Nem lehet ezt, sötétebb,
1: igen,
0: világosabb.
1: És ugye ez csak tényleg a bőrünk alatt réteg, a szem és a hajszünk, szóval tényleg az ilyen hármas Bermuda háromszög, ami megadja.
0: Mit tanácsolsz azoknak, akik munkába járnak, és van egy kötelező dress code-juk, és nem tudnak annyira lazán öltözni? Hol van az egér út, hogy azért úgy elegáns is vagy, de azért...
1: Hát mindenképpen azt mondom, hogy...
0: ...járnak, és van egy kötelező dress code-juk, és nem tudnak annyira lazán öltözni. Hol van az egér út, hogy azért úgy elegáns is vagy, de azért...
1: Hát mindenképpen azt mondom, hogy azért tényleg az ilyen pántos, vagy teljesen kivágott elől, hátul, az

0: hátul nyitott, akkor itt megint azért nagyon fontos kérdés, hogy azért a lábápolásra nagyon-nagyon oda kell figyelni, ugye, mert hogy néz ki a sarkunk, mindenképpen ezeket a nylonharisnyákat, azokat ugye elfelejteni. Egyébként vannak olyan tanácsok, akik azt mondják, hogy egész évben ajánlott azt elfelejteni, mert nagyon-nagyon nehéz megtalálni, hogy olyan színű harisnyát találjunk, ami a mi bőrünknek a színe. Mert azért biztos már te is láttad, meg a hallgatók is láttak, hogy annyira látszik, hogy valakinek vagy nagyon fehér a harisnyája, vagy nagyon barna, ugye, és akkor, hogyha összehasonlítjuk az arccal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet, azért a hölgyeknek ugye vannak nagyon szép nyári lengeruhák, amik azért még elegáns kategóriába beletartoznak, és el tudnak benne menni. A férfiaknak ugye mindenképpen ne rövidújú inget viseljenek, hanem ugye hosszú inget, és de azt nagyon szépen fel tudják ugye tűrni, és akkor az. Viszont vannak ugye néhány esetek, amikor kérhetnek például zakóba elmenni valahova, mert az ugye az a követelmény, de úgy gondolom, hogy az egy órát azt sírva is, de kibírják.
1: Örülök, hogy külön felhoztad a férfiakat, mert így felírtam emlékeztetőnek, hogy szeretnék egy kicsit rájuk is gondolni. Mindig, amikor az öltözködésről beszélgetünk, akkor képesek vagyunk így beskatujázni, hogy akkor ez főként a nőknek fel, de nem csak a nőknek szól, úgyhogy van-e egy-két tanács még így a férfiaknak így az általános mindennapi viseletre, amit anyának
0: igen,
1: illeti?
0: Hát mondjuk a férfiaknál is ugye lehet ilyenkor jön a meleg, akkor esetleg ugye, aki farmeros, akkor a farmát elhagyni, és azt hát mondjuk egy lanna nadrág, vagy egy vékony anyagból nadrágot, azért a lennél nagyon kell figyelni, hogy annak meg bizonyos anyagoknak, hogy azért azok a nagyságokat kicsit úgy általában kinyúlik, úgyhogy azért erre is figyelni kell, mondjuk vásárláskor, hogy megveszünk valamit, hogy most pont jó, aztán felvesszük egyszer, és úgy érezzük, hogy úristen lóg lajtunk, úgyhogy erre vigyázni kell. De a férfiak is mindenképpen, ugye a farmert elhagyják, vagy ezeket a vasallnadrágot elhagyják, de vannak ilyen elegánsabb nyárcipők. Nadrágok, akkor a cipők közül például ezek a mokaszín cipők, ugye ilyen kifordított bőrből mégis elegánsak, de tudnak-e sportosak lenni. Ugye nagy kérdés a bermuda nadrág, ugye azt is, hogy ugye mikor, hol.
1: Ezek a kapri nadrágok.
0: Igen. Hát a kapri nadrág, ugye ez egy kicsit ilyen leggingses hatása van, ugye sokkal szűkebb általában pont a malacunknak ugye a közepéig ér, ahol pont a legvastagabb, legszesebb a lábunk, ugye ez nagyon-nagyon előnytelen tud lenni. A bermudáknál is azért vigyázni kell férfiaknál, hogy az a bermuda is lehet, hogy a térd fölött ér, akkor nem mondom, hogy az elegánsabb, az egy kicsit azért ugye bizonyos esetekben viselhető, még hogyha egy kicsit följebb csúszik, meg a combunk is ugye vastagabb, akkor még rátapad, akkor már majdnem egy ilyen strandnadrág, egy ilyen úszónadrág hatása lesznek, és akkor a férfiaknál is ugye, hogy azért, hogyha felveszek egy kicsit ugye egy elegánsabb bermunadrág, akkor az tényleg mondjuk azt egy mokaszínnel, vagy egy ilyen vitorlás cipővel is, mondjuk ne egy japánka papuccsal viseljük.
1: Visszatérve egy kicsit a hölgyekre, a nadrág, illetve a szoknya hosszára nyáron, az mennyi az ideális? Én emlékszem, hogy egyszer az egyetemen így a négy únyi a tértől, ez így változott-e, vagy most mi a standard
0: ez ebben, vagy a bonton? Igen, például, hogyha pápával találkozunk, akkor semmiképpen sem, mondjuk a térdünknek nem szabad, hogy látszon, de hát azért ritka az, amikor valaki a pápához megy majd ugye fogadásra. Hát a térd fölött, hogyha egy-két újnyival, ugye az pont az, amit említettél, az a néhány centi, az még belefér, ugye térd közép, de itt is nagyon-nagyon fontos a lábbeli, hogy milyen lábbelit viselünk. Ugye, mert az alacsony tarpó, egyenes sarkó, egyenes talpú cipők, azért azok sokkal jobban összenyomnak, és akkor, hogyha léjjebb ér, hogyha térd alatt is ér, akkor azért sokkal rövidebb lesz a lábunk, mi is alacsonyabbnak fogunk tűnni, akkor ott már előnyösebb lenne egy kicsit magasabb sarkot, hogy viseljünk. Nem muszáj ugye 8-9 centis, lehet az egy ilyen 2-3 centis, de mégiscsak megnyújtja ugye a lábunkat is, meg ugye a magasságunkat is. Ha a térd alatt megyünk, akkor, mint az előtt is már említettem, hogy a vádlink, hogyha ne érjen a szoknyának a hossza, meg a nadrághoz se a vádli közepéig, mert pont ott a legszélesebb a lábunk, és ha elvág, és különösen még, hogyha mondjuk egy fekete, vagy egy sötétebb színről van szó, az még jobban kihangsúlyozza azt, ahol a legszélesebb ugye lent a vádli részünk. Fönt, ugye, hogyha megyünk pedig felfelé, az megint az ugye, hogy kinek mi a komfortos, milyen alkalomról van szó, ugye ez a nőknek az örök ellenség, ugye a cellulit, a narancsbőr, ugye, hogy az is nagyon-nagyon fontos. Akkor itt mondanám, hogy egy sájmesebb anyag, de ugye az anyagválasztáson is vigyázni kell, mert ugye nagyon divatosak ezek a sájmesebb anyagok, amik mondjuk nyáron nem feltétlenül kényelmesek is, mert ugye ez egy kicsit ilyen, ha nem igazi sem, akkor ilyen műanyag hatása lehetnek, és azon tényleg nagyon-nagyon meglátszik az izzadság, sőt, még azon a narancsbőr is nagyon-nagyon át tud ütni.
1: Említetted,

0: De futólag a kiegészítőket, mire figyeljünk például napszemüveg, kalap, táska választásokkor? Láttam, hogy most nagyon mennek ezek a rattan stílusok.
1: Igen, hát ez mindig ilyenkor nyáron, ugye kicsit bejön a strandhatás, kicsit ez a nyári feeling. Nyugodtan lehet, ez tényleg ez egy olyan kiegészítő, ami minden színtípusnak úgy gondolom, hogy minden stílusba be lehet illeszteni, mert van a rattanból is most már kis elegáns táskák, de meg vannak ezek a strandhatásúak is. Azért most arra figyeljünk oda, hogy tényleg, hogy ne vegyünk egy óriási nagy ilyen strandtáskának valót, ugye a munkahely vagy bármilyen fogadás vagy valamilyen elegánsabb eseményre megyünk. Szalmakalap, ugye, de hát az megint az, hogy a városba, vagy hogyha tényleg barátokkal kimegyünk este a Palicsitóhoz sétálgatni, vagy bárhova a Dunapart mellett, az belefér meg strandon, de azért most a munkahelyre is, hogy jövünk, akkor azért a munkahelyig is, akkor aztán azért azt berakjuk. Igen, ne az irodába is azért kalapba legyünk.
0: Hogyha valaki tudatosan szeretné összeállítani a nyári ruhatárát, vannak-e olyan kötelező alapdarabok, amelyek semmiképpen sem szabad elhagyni, most ez hülyén hangzott, de hogy tehát, amelyek nem hiányozhatnak. Nekem most itt az első dolog, ami erről eszembe jut, az egy virágos ruha. De inkább, de cáfold meg, ha nem így gondolod.
1: Mondjuk egy stílusunknak és alakunknak hozzáillő ruha. Nem feltétlenül világos, mert ugye itt már bejönnek, ugye, hogy ki milyen stílus eszenciával rendelkezik, lehet, hogy inkább valaki geometriai vagy pöttyös mintásat. Egy ilyen nyári ruha, egy ilyen lengébb ruha, de az megint attól függ, hogy pántos, vagy legyen újjanek, ez megint ugye nagyon sok függ az test alkatunktól is, az, hogy mi mennyire fogadjuk el magunkat, hogy milyen, hogy szélesebb a válunk, vagy keskenyebb a válunk, vastagabb akarunk, és bennünket ez zavar-e, vagy sem, ugye ez nagyon-nagyon, én mindig ezt azt hangsúlyozom, hogy önismeret, hogy tudjam, és hogy zavar, és hogyha zavar, akkor miért zavar, ha nem zavar, az nagyon jó, mert akkor ugye el tudom magam fogadni, vagy úgy tudok öltözni, hogy egy ruha ugye mindenképpen, szerintem, hogy azért a gardobunknak része kell, hogy ilyen, sőt, ugye nem is egy, attól függ, hogy ki milyen helyzetekbe, merre megy, milyen körökben mozog, akkor az, általában ezek az egyszínű pólók, azok mindig nagyon-nagyon jó, hogyha vannak a ruhatárban, hát össze lehet kombinálni rövidebb bermudával, hölgyeknek is, egy egyszerű ceruza szoknyával, hosszabb szoknyával, egy nadrággal, ugye, hogyha van ingünk szintén jelen, vagy világosabb, vagy bármilyen könnyedebb anyagból, az lehet ugye sötétebb is, mert azért nyáron a sötétkék, a piros, ugye ezek a tengerész színek, azok is nagyon-nagyon divatosak. Pántos póló esetleg, akkor valamilyen szép kis legyen szandál is, legyen ez azért zárt cipő is, papucsunk is, kalap, az attól függ, hogy ki mennyire szereti, a napszöveg is ugye valakinek elengedhetetlen télen, nyáron, valakit pedig ugye...
0: Az vagyok én.
1: Igen, valakit pedig...
0: Alig várom, hogy végre napszöveget.
1: Hogy valakit pedig zavar, úgyhogy így össze lehet kombinálni, hogy legyen, nem tudom, három felsünk, három alsunk, ami ugye többféle színben, és akkor azt össze tudjuk kombinálni, hogyha egy klímás helységre megyünk be, akkor inget veszünk magunkra, hogyha pedig ugye nem, akkor ugye le tudjuk vetni. Azért nagyon kell, most még itt eszembe jutott, hogy azért a fehér neműre is ügyeljünk oda, mert az is nagyon előnytelen tud lenni, hogy ezek a lenruhák általában azért áttetszőek, különösen, amik világosan színűek, világosabb színűek, és akkor azért figyelszünk, hogy tényleg egy fehér lening alá ne fekete melltartót vegyünk, vagy fehér nadrághoz ugye ne fekete alsót, mert az nem az a lényeg, hogy látszon, hogy van rajtunk fehér nemű.
0: Pontosan, veszítünk szerintem így ezzel az igényességből.
1: Igen.
0: Még egy kérdésem maradt, beszéljünk egy picit a hibákról. Biztos vagyok benne, hogy ilyen idézőjelben szakmai ártalom benned, vagy legalábbis így tudom képzelni, lehet, hogy nem így funkcionálsz, de én a helyedben biztos így funkcionálnék, hogy így folyamatosan látnám azokat a szembeötlő hibákat az utcán. Melyek ezek a tipikus hibák, amit az emberek elvétenek így nyáron, amit nem említetted most épp ezt a rossz fehérnemű választás?
1: Rossz fehérnemű választás általában előfordul az is, hogy ez a szoknya is nadrág hossz, az is nagyon-nagyon sőt, még a felsőknél nagyon-nagyon gyakori. Hát az egyik az, ugye, hogy rövid, és akkor kibutjan egy kicsit ugye a poci, a másik az pedig amikor, hogy hosszabbat választanak, hogy eltakarja a hasat, és akkor, és az meg pont ugye ott a bridges résznél, ott a sípőnk alatti résznél, ahol megint ugye esetleg szélesebb vagyunk, ugye pont ellenkező hatás, oda hívjuk a figyelmet, hogy az pont ugye, hogy hogy ott, ahol nem kellene hangsúlyozni, ugye mi azt hangsúlyozunk. Akkor a szandáloknál is azért elő szokott fordulni, hogy a pántos szandált viselünk, akkor ugye nem mindegy, hogy a pántunk meddig ér, ugye a bokánk a legvékonyabb egyik pontunk a csunklónk mellett, és akkor ott van, és amint feljebb megy, akkor ugye akkor megint a lábunknál ugye vastagabb részt hangsúlyozunk. Akkor általában a felsőknél is azt szokott, hogy például tényleg egy pántos felsőnél azért, hogy milyen széles a vállunk, meg hogy azért mennyire vagyunk fönt is, ugye teltebbek, vagy kevésbé. Úgyhogy ezek az ilyen kicsit mondanám, hogy alap a hibák, de hát azért mi úgy tanultuk, hogy tanácsot csak annak szabad adni, aki kéri, szóval nem szabad így oda menni bárkihez az utcán is, hogy figyelj, ez most így nem jó. Én úgy gondolom, ezért egyre jobban az emberek adnak magukra, vannak még elcsúszások, de azért úgy gondolom, hogy mindenki egyre jobban igyekszik. Nehéz az embereknek a feladata, mert tényleg a kínálat akkora, és akkor tegnap meg elkezdődtek már mindenhol a leárazások, és most ilyen óriási, ez nem ide tartozik, de most ilyen óriási csapdákba, meg hibákba bele lehet esni, hogy most
0: mert
1: minden...
0: Mert valami hú, de jó néz ki, nem biztos, hogy jól áll.
1: Igen, lehet, hogy nem is néz ki annyira jó, hú, de hát olyan olcsó, ez most nem tudom én, csak 500 dinár megvesszük, vagy 1000 dinár, ugye, hogy ezért károt hagyni, és akkor aztán lehet, hogy vagy nem áll jó, vagy tényleg egyáltalán nem is illik bele a gardróbunkba, meg az élethelyzetünkbe. Mert hogy hiába tetszenek nekem a nem tudom, valamilyen stílusú ruhák, amikor mondjuk irodai munkás vagyok, és esély nincs rá, hogy én azokban a lenge virágos juhákba járjak, csak nyaraláskor. De hát hány napot nyaralok egy hetet? Akkor szüksége van még a 20. olyan ruhára is?
0: Igen, ez egy fontos gondolat. Jó, hát Ági, nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, szerintem sokat tanultunk belőle.
1: Én köszönöm a meghívást, és remélem, hogy tudtam néhány hasznos tanáccsal szolgálni a hallgatóknak.
2: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: Reklám.
4: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv
7: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Helyi szennyeződés állhat a háttérben, de továbbra is tilos a csapvízfogyasztás a Csantavéren, tájékoztat hivatalos közleményében a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat. Azt írják, a határozatot a víztorony helyszínén vett minta mikrobiológiai szennyezettsége miatt adták ki. Az elosztóhálózat más különböző pontjain egyidejűleg vett minták mikrobiológiai szempontból megfelelőnek bizonyultak. Ez az eredmény arra utal, hogy valószínűleg helyi szennyeződés áll fenn a mintavétel helyén. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók bevonásával, közösségi összefogással palackozott vizet biztosított a délelőtt folyamán a csantavéri polgárok számára. Ilyen helyzetben nem látványos hangulatkeltésre, hanem gyors, szervezett és valódi segítségre van szükség, írja Facebook bejegyzésében Gyivánovics Dániel, a szabadkai VKT elnöke. Hozzáteszi, Csantavér közössége most is megmutatja, bajban az összefogás a legfontosabb. A vízért jelentkezőket a helyi közösség épülete előtt várt. Vízosztást hirdetett meg a Vajdasági Magyar Újrakezdés is. Facebook bejegyzésükben azt írták, hétfőig, azaz június 29-éig elegendő vizet szeretnének biztosítani azoknak az időseknek és rászorulóknak, akiknek nincs más lehetőségük megoldani a helyzetet. A jelentkezéseket privát üzenetben várják. Június 28-án rendezik meg Magyar Kanizsa helyi közösség napját, gazdag programmal készülnek minden korosztály számára. Délután megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezután díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át. A Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdalok és rendezvényszervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától kezdődnek a Tiszaparton, este 9-től Bon Jovi legismertebb dalait hallhatják a Full Jovi koncertjén.
4: Sport.
5: Augusztus 30-án lesz az idei szabadkai félmaraton, a verseny az évek során a város egyik legjelentősebb sporteseményévé vált. A félmaratont 2017-ben rendezték meg először, akkor 500 résztvevővel rajtolt. A rendezvény a sport és az egészséges életmód népszerűsítése mellett Szabadka különleges értékeit is közelebb hozza az érdeklődőkhöz.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, általában napos idő lesz, kevés felhővel az égen a hőmérséklet elérheti a 34 fokot. A következő napokban egyre jobban melegszik a levegő, a hétvégén a maximumok 37-38 fok körül alakulnak.
4: Reklám.
6: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: Az autóban
8: vagy bicajon,
7: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: 11 óra 12 perc van. Tombola, nyári hőség csúcsjáraton mennek a klímák, de biztos, hogy helyesen dolgoztatjuk a gépet. Hamarosan kiderül, hogy hogyan használhatjuk a klímát okosan, egészségesen és spórolósan, és a legnagyobb kánikulában Szaszki Csilla kolléganőm keresett fel egy szakértőt.
1: Tombol a nyár, és vele együtt csúcsra járnak a klímaberendezések, de vajon tisztában vagyunk-e helyes használat szabályaival, vagy elkövetjük a legtipikusabb hibákat? Mennyire veszélyes egy elhanyagolt, tisztátalan gép, és hogyan spórolhatunk a fogyasztáson? A téma kapcsán szakembert kérdezek, itt van velem a stúdióban Gyurás Evics Nándor, klímatechnikai szakember. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia!
1: Szinte mindenhol zúgnak a klímák. Mi a tapasztalatod, mi a leggyakoribb hiba, amit a felhasználók elkövetnek, amint bekapcsolják a készüléket?
2: Leggyakoribb hiba, hogy a legalacsonyabb hőmérsékletet válasszák, azaz 16-18 fokot, és maximális ventilátor fokozaton. Ilyenkor a gép maximális teljesítményen indul el, és nem tudja teljesíteni azt a teljesítményt, elérni, így sokkal több energiát, és a komfortérzete nagyon sokat ront.
1: És mennyi az az ideális hőmérséklet különbség a kint és a benti levegő között, amit még gond nélkül elvisel a szervezetünk?
2: Az ideális ajánlott 6 és 8 fok különbség, azaz mondjuk rá kint van 30, akkor bent hát 24-22 fok az ideális különbség, vagy ha kint 38, akkor bent azért 30 alá már, főleg, hogyha kintre megy az ember. Aztán, ha hosszabb időt bent vannak, lehűl a test, akkor utána már lejjebb lehet venni, de addig a nagy sok, hogyha az alá megyünk, szóval nagy hőmérséklet különbségre.
1: Hova irányítsuk a levegő áramlását?
2: Hűtés szezonban legjobb, hogyha plafon felé fúj, azaz fölfelé, ne ránk. A hideg úgyis a fizika által lefelé jön, így nem fúj ránk, mert ha ránk fúj, akkor izommerevességet, véráram csökkenést, és akkor ezáltal jönnek a különböző betegségek, fertőzések.
1: És hát ehhez kapcsolódóan sokan panaszkodnak nyáron megfázásra, ízületi fájdalmakra, vagy épp allergiás tünetekre. Valóban a készülék nem megfelelő használata hibás, vagy inkább a karbantartás hiánya?
2: Rossz használat is, és a rossz karbantartás is. Rossz használat, hogyha mondjuk rá direkt beránk fúj, nyaki téren szokott általában megjelenni. Fájdalom, hátmerevség, orfolyás később, és a rossz karbantartáséget is, mert mondjuk rá, hogyha nincs rendesen karbantartva, megjelenik a penész, gombásodás, ezáltal trüsszögés, allergiás tünetek jelennek meg.
1: Milyen gyakran kell valójában kitisztítatni egy otthoni klímát? Elég, ha a szezon elején átmossuk, vagy nyáron is ismételni kell?
2: Attól is függ, hogy a klímát milyen sűrűn használjuk, szóval hűtés is, vagy csak nyári szezonban hűtés. Ha csak nyári szezonban hűtés, akkor ajánlott szezon elején ezt megtenni. Ha hűtés-fűtésre is van használva, akkor azért ajánlott évente kétszer, tavasszal és ősszel fűtés szezon előtt átmosni. És hogyha mondjuk rá többet megy poros helyen, vagy van bent házi állat, vagy többet megy, akkor érdemesebb nyár folyamán is párszor átmosni a benti porszűrőket, mert ott is le tud azért rakodni, főleg, hogyha van bent házi állat.
1: Mi ez a pont, amikor egy elhanyagolt készülék már konkrétan egészségügyi kockázatot jelent? Hogyan lehet ezt felismerni?
2: Úgy lehet felismerni, hogyha bekapcsolás után dohos, penészes, kellemetlen szagot érezni, akkor az már nagy probléma. Ilyenkor a cseptárcában megállt a cseppvíz. Ott a sötét, nedves környezetben a gomba és a penész elkezd megjelenni, és ezáltal azt érezni, és az nyálkahártyát rongálja, és a többi betegséget hozza magával.
1: Ugye hát sokan vesznek a boltokba különféle klímatisztító sprayeket. Mit tehet meg a tulajdonos otthon, amolyan csináld magad módon, és mi az a fázis, amihez már mindenképpen szakember és professzionális technológia kell?
2: A tulajdonos otthon annyit tud, hogy a beltéri egységnek a burkolatát felnyissa, kimossa a porszűrőket, és a boltba kapható spraye az csak felületi fertőtlenítésre alkalmas. Ettől függetlenül érdemes minden évben azért egyszer kiírni a szakembert, hogy átmossa rendesen gépi mosással, mélytisztítás megfelelő vegyszerekkel tisztítsa ki, és akkor szállítás után úgyból használható.
1: Mi a gazdaságosabb, ha egész nap egyenletes, normális hőfokon megy a klíma, vagy ha hazaérve csúcsra járatjuk, hogy gyorsan lehűtsük a lakást?
2: Mindenképpen az állandó használat, hogyha mondjuk elmenjünk otthonról 1-2-3 osszára, ugyanúgy felmelegszik a lakás, őnek ezt ugyanúgy vissza kell hűteni azt a felmelegedett levegőt, így sokkal több energiát emészt fel az idő alatt, még ő visszahűti, mint hogy ment volna az a 3 óra hosszát. Alacsonyabb fokozaton az új inventéres klímák nagyon szépen ezt le tudják fokozni a teljesítményt, így teljesen energiatakarékosabbak, mint a régebbi on-offos klímaberendezések.
1: Mit jelent az automata üzemmód, vagy az éjszakai sleep funkció? Érdemes ezeket használni?
2: Persze, az automata üzemmód, mondjuk a ventilátor fokozat automatikus kiválasztása az azért is jó, mert komfortosabb a beltéri egység magának a szükséges horlatot beállítsa, így ezáltal nem megy 100%-on, vagy amire beállítsuk, így amikor ő eléri a kívánt hőmérsékletet, visszaveszi akár 10-20%-os sebességre a beltéri egységet, és a kültérit is lejjebb fokozza. A sleep is nagyon jó, az mondjuk rá az éjszakai alvás követően akár lejjebb is tudja szép lassan venni a hőmérsékletet. Lefekszünk, lejjebb megy a testhőmérséklet is, és akkor 1-2 fokkal lejjebb tudja venni a benti levegőt. És ezáltal még a ventilátor fokozatját is ő teljesen lecsökkenti, hogy minél halkabb legyen a benti levegő, hogy ez legyen zavaró az éjszaka alváshoz.
1: És végezetül, ha 3 legfontosabb aranyszabályt kellene megfogalmaznod a hallgatóknak a biztonságos és gazdaságos klímahasználathoz ezen a nyáron, akkor mi lenne az?
2: Betartani a 6 és 8 fokos hőmérsékletkülönbséget a kint és a benti között. A légáramlás felfelé mindenféleképpen óvjuk a szervezetünket és a testünket, és a gép tisztántartása és karbantartását nem elhanyagolni.
1: A lényeg tehát a klíma nagyszerű barátunk a kánikulában, de csak akkor, ha okosan és felelősséggel használjuk. Gyurásevics Nándornak, klímatechnikai szakembernek nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
2: Én is köszönöm.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
4: A te zenéid.
3: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910.

0: 11 óra 33 perc van, és hát Vajdaságban lesz a legforróbb hétvége, képzeljétek el. Ugye hát eddig sem fáztunk, de péntektől kifejezetten veszélyes hőségre kell számítani. Bácskában narancssárga riasztás lesz érvényben, Újvidéken és Szabadkán pedig a hétvégén 37-38 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a hőhullám a jövő hét elején sem fog enyhülni, ezért különösen az idősek, a krónikus betegeknek, illetve a szabadban dolgozóknak kell óvatosnak lenniük, persze mindenkinek, de nekik különösen. Vajdaságra vonatkozó korábbi riasztások is egyébként azt mutatták, hogy a tartomány az első igazán erős nyári, hullám egyik leginkább érintett térsége, tehát Bácska, Bánát és Kelet-Szerbia került a hőség szempontjából a legnagyobb kockázatú térségek közé, ahol a trópusi éjszakák miatt a hőmérséklet helyenként éjszaka sem csökkent 20 fok alá, szóval este sem tudunk fellélegezni. Újvidéken és Vajdaság más részein a hétvégén már nem csak a nappali csúcshőmérséklet, hanem az éjszakai lehűlés elmaradása is ugye meg tudja terhelni a szervezetünket. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legmelegebb órákban, különösen 11 és 17 óra között lehetőleg kerüljük a napon tartózkodást, a fizikai munkát, a sportolást is, ígyunk rendesen, és nagyon sok vizet, viseljünk világos és szellős ruházatot, és még véletlenül se hagyjuk a gyerekeket vagy az állatot a parkoló autóban még 2 percre se. A hőhullám idején különösen fontos odafigyelni az idősekre, a kisgyerekekre, a szív- és az érrendszeri betegekre, valamint azokra, akik egyedül élnek.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

11 óra 44 perckor hoztam nektek egy programötletet, mert hogy ma délután kezdődik a 26. Dombos Fest a Hegyalja utcában. Kishegyesen az első fellépő Tóth Andris 17 órakor lesz a kis színpadon. Az előadását Utcabál követi a Kövér Béla Bábszínházzal, majd Szarka Tamás Otthon vagyunk című koncertje következik a nagy színpadon. A fellépők sorát csütörtökön a Kovács és Cigány

0: Cigány Karaván is, valamint a Koszika és a Hot Shots formáció is gazdagítja. Pénteken ismét Tóth Andrés zenéje várja a vendégeket 17 órakor, majd a kis színpadon Furulyás Palkó fog fellépni. A nagy színpadon a Tokos és a Fokor zenekarok adnak közös koncertet, a népzenekedvelők nagy örömére, őket pedig a Poklade mohácsi tamburások követik. A igazi különlegességnek ígérkezik Kent a hajasi koncertje a nagy színpadon, hiszen az előadó Japánból érkezett. Szombaton 17 órakor pedig ismét Tóth Andrés játszik. Lári Fári kapitány követi a kis színpadon az Operenciás tenger történeteivel. Utána a Vulkanizer zenekar fog fellépni. A nagy színpadon lép majd színre Nagy Csomor András, illetve zenekara, majd a Beselán együttes. A kettő között az Anima Sound System Offset formáció csapbulit a színpadon. Vasárnap az Elengedhetetlen Tóth Andrés várja a vendégeket 17 órakor, őt Csizmadi Anna triója követi szintén a kis színpadon. A fesztivál utolsó napján Ferenci György és az első pesti Rackák lép majd a nagy színpadon fel, és őket ismét Beselán fogja követni.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Palackozott vizet osztanak Csantavéren, helyi szennyeződés miatt továbbra sem fogyasztható a csapvíz. Megkezdődtek az előkészítési munkálatok a szabadkai Majsai hídlábánál lévő körforgalom kiépítéséhez. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, sok a halott és a sérült, és zajlik a Grillbetyárok második évadának forgatása. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Továbbra is tilos a csapvíz fogyasztás a Csantavéren. A tilalmat azt követően rendelték el, hogy a víztoronynál vett mintán mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki. A vízminőség ellenőrzés 12 pontja közül ugyanakkor csak egy helyen találtak a megengedettnél magasabb értéket, ami a szakemberek szerint helyi szennyeződésre utalhat. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet osztott a lakosoknak. Csernai Panna riportja.
2: A közegészségügyi felügyelőség kedden végzett vizsgálata után rendelt el a tilalmat. A tájékoztatás szerint a csantavéri és dusanovói lakosoknak egyelőre nem szabad vezetékes vizet ivásra használniuk. A szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat megkezdte a vízellátórendszer tisztítását és fertőtlenítését. Az újabb mintavételt pedig hétfőn végzik el. Víg Ilona.
3: Sajnos, hogy ilyen nagy faluba is ilyesmi megtörténik, hogy...
1: Kedves hallgatóink, technikai probléma lépett fel, most hallhatják Csernai Panna riportját a csantavéri csapvíz fogyasztásával kapcsolatban.
4: A csantavéri helyi közösség épülete előtt és a piac téren csütörtök délelőtt folyamatosan gyülekeztek a lakosok, hogy átvegyék a palackozott ivóvizet. A szervezők elmondása szerint több kamionnyi vízadomány érkezett. Sokan kerékpárral vagy autóval vitték haza a több literes palackokat. Vas Irén, Csantavér.
5: Ez nagy segítség szerintem a falu számára, illetve a nagyobb családok számára is, mert erre szükség van. Meleg is van, tehát ez fontos dolog. Tehát köszönjük szépen a kezdeményező szervezeteknek, akik próbálnak segíteni rajtunk.
4: A szervezők szerint elegendő vízkészlet áll rendelkezésre a következő napokra. A kezdeményezést a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete indította el támogatók segítségével. Gyivanovics Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke elmondta, a település 12 vízminőség ellenőrző pontja közül csupán egynél mutatták ki a megengedettnél magasabb bakteriális értékeket.
6: Ilyenkor az az előírás, hogy az egész területre ki kell adni egy értesítést, hogy a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas, hozzá kell tennem, hogy ezekkel az értékekkel állati fogyasztásra még mindig alkalmas ez a víz, és nagyon fontos, hogy csak egyetlen egy ilyen mérőponton találták ezeket az értékeket. Hétfőn lesz az új mérés, addig a vízművek szakértői, én azt gondolom, legalábbis bízok benne, hogy ezeket az értékeket vissza fogják állítani a megfelelő keretek közé. Ebben a kánikulában nem azt mondom, hogy ez normális, de sajnos előfordul több helyen.
4: A vízosztás pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatódik a helyi közösség épületénél. A mozgásokban korlátozott lakosoknak pedig igény szerint házhoz is szállítják az ivóvizet.
1: Megkezdődtek az előkészítési munkálatok Szabadkán a Majsai hídlábánál a körforgalom kiépítéséhez. A tervek szerint őszre egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű körforgalommal korszerűbb, biztonságosabb és gördülékenyebb forgalmi rend segítheti a közlekedést ezen a szakaszon. Annus Beatrix riportja.
7: Hamarosan látványos változás kezdődhet a Majsai híd előtti csomópontnál. A tervek szerint 90 nap alatt épül meg az új körforgalom, amely jelentősen átalakítja majd a forgalmat. A helyszín előkészítése már megkezdődött, a munkagépek jelenleg a Jován Mikity utca sarkán tisztítják a terepet, ahol egy új bekötőút csatlakozik majd a körforgalomhoz. A beruházás a Majsai úton található közműhálózatot is érinti, ezért a Telekom szakemberei már megkezdték a kábelek áthelyezését, hogy minden feltétel adott legyen, hangsúlyozta Góli Csilla, Szabadka alpolgár.
8: Amikor mindenki befejezi a saját részét a munkának, akkor kezdődik majd az építkezés. Ez Szabadka szempontjából rendkívül fontos, sokszor elmondtuk már, de elmondom ismét, tehát itt nem volt a korábbi csomópont jó megoldás, se közlekedésbiztonság szempontjából, se a forgalom lebonyolítása szempontjából, úgyhogy ezt a Vajdasági Magyar Szövetség napirendre tűzte, ez benne volt a koalíciós szerződésben.
7: A több mint 135 millió dinár értékű beruházás állami támogatással valósul meg a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére, emelte ki Lálit Urbán Emese infrastruktúraügyi államtitkár.
0: Várhatóan már őszre itt nagyon szépen kialakított körforgalom fog szolgálni a közlekedők biztonságos közlekedését, ahol autóbuszok is tudnak biztonságosan majd közlekedni, és minden szempontból kielégítő lesz a kialakítás. A beruházást egyébként a Szerbia Utai, a Vojkut fogja kivitelezni, jelenleg az infrastruktúra kihelyezése van folyamatban, és amikor ezek ugye befejeződnek, akkor kezdődik meg a valós útburkolat kialakítása is itt a körforgalomban, a Majsai hídlábánál.
7: Az építkezés ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor az útszakaszt nem zárják le teljesen, így a város két része között folyamatos maradhat a közlekedés.
1: Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, legalább 30-an meghaltak, 700-an megsérültek, de az amerikai földtani szolgálat becslése szerint fennáll a veszélye annak, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 10 000-et. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgálat. A főváros nemzetközi repülőtere szintén károkat szenvedett, így a működését fel kellett függeszteni. Rodriguez ügyvezető elnök televíziós beszédében szükségállapotot hirdetett ki, a mentési munkálatok megkezdődtek, de a hatóságok további áldozatoktól tartanak. A belügyminiszter arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak a szabadban, mivel az utórengések további épületek összeomlását okozhatják. A szerb elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengésben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak. Alexander Vučić emellett gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Márko Gyurić szerb külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mély megrendüléssel értesülte a Venezuelát sújtó földrengésekről. Szerbia kész minden szükséges módon támogatni Venezuela népét, amennyiben segítségre lesz szükség, üzente Gyurić. Új helyszínen vadonatúj kihívásokkal indult el a Grillbetyárok második évadának forgatása. A 8 vajdasági amatőr szakács idén a valkaisori Kóstanyán mérheti össze a tudását, hogy kiderüljön, ki bánik a legjobban a parázssal és a füsttel. A Pannon RTV 15 fős stábja kétváltásban összesen 8 napon át rögzíti Vajdaság első televíziós gasztroversenyének új évadát. Horváth Kátvai Orhidea tudósít.
9: A versenyzők barátságos, nyitott hozzáállással érkeztek a megméretetésre. Sokan közülük rendszeresen járnak különféle főző- és sütőversenyekre, így a szabadtéri gasztronómia világa egyáltalán nem idegen számukra. Pellel Zoltán Kavilló.
10: Egy kihívásnak éreztem, mert mi is szeressük ezt a gasztronómiát, tehát a nyárson való sütögetést, és úgy éreztem, hogy hát most az idő, van rá lehetőségem, és akkor megpróbálom, hogy mit tudok.
9: Voltak olyanok is, akiket a barátaik bíztattak a jelentkezésre. Bár a kamerák előtt kezdetben még nem mozgott mindenki teljesen otthonosan, a közvetlen, barátságos hangulat gyorsan feloldotta a kezdeti gátlásokat. Györe István Péterébe.
11: A tapasztalatom az annyi van, hogy így sütőversenyekre nem szoktam járni, inkább a főzésbe vagyok erős szerintem. De a sütésbe is a grillezés az talán egy kicsit közelebb áll hozzám, azt ott elég sokszor szoktam készíteni is, meg sütni is, tehát az alapanyagokat is előállítani az viszonylag jól megy.
9: A grillbetyárokban nem egy-egy klasszikus műfaj vagy recept tökéletes megszokott leutánzása cél. A zsűri szerint a formabontó koncepció folyamatos improvizációra készteti a vajdasági résztvevőket. Bogdán Róbert zsűri.
12: Én azért szerettem az elmúlt évadban is a grillbetyárokat, mert ez egy olyan különleges verseny, ilyet még nem is láttam így a világban, hogy az az érdekesség és a nehezítés igazából az egészben, hogy minden nap minden alkalommal más és más eszközön, más technikával, más logikával kell sütniük a versenyzőknek, tehát azt figyeljük, hogy mennyire urai a helyzetnek, mennyire kezelik a szabad tüzet, a füstöt, a fát, a faszenet, hogyan tudják kezelni, illetve aztán ugye az ételeket, ahogyan elkészítik rajta.
9: Az idei évad egyik újdonsága, hogy Loboda Árpád mellett Lajko Anett személyében új műsorvezetőt láthatnak a nézők. Az új páros rendkívül gyorsan egymásra hangolódott.
13: Nagyon izgultam hetekkel a forgatás előtt, ugye Loboda Árpinak már megvan a rutinja, tavaly ő vezette a műsort, idén együtt, viszont már az első napon sikerült beilleszkedni, megtaláltuk Árpival is a közös hangot, ráéreztünk gyakorlatilag egymás műsorvezetési módszereire. Ma már azért lazábbak vagyunk, poénokat is bedobunk, tehát hogy azért szerintem napról napra lazábban megy majd a műsorvezetés is. A csapat pedig nagyon jó, nagyon jók a versenyzők, mindenki valamiben kiemelkedő, nagyon beszédesek, nagyon vidám hangulatúak, és hát amiatt vagyok csak szomorú, mert ma van az az első versenynap, amikor kiesik egy személy a 8 versenyző közül, és igazából már egy nap alatt, vagy ez másfél nap alatt annyira összeszokott a versenyzői csapat, illetve a pannonos csapat, hogy nehéz szívvel engedünk el bárkit is majd.
9: Az alapötlet még tavaly januárban fogalmazódott meg, az első évad sikere pedig egyértelművé tette a folytatást. Komlós Andor ötletgazda szerint az új helyszín, a megújult versenyszámok és a csapatok teljesítménye már most garantálja magas színvonalat.
14: Hát ha sorban megyünk, akkor az ötlet az ugye tavaly januárban fogalmazódott meg, és akkor összehoztuk a tavalyi évadot, az első évadot, és nagyon örültem neki, és nagyon jó érzés volt végignézni a műsort. És ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy akkor fogjunk hozzá még egyszer, és új helyszínt választottunk, természetesen új versenyzőket, ehhez új versenyszámokat találtunk ki, és egyelőre nagyon elégedett vagyok az egészen, magas a színvonal ismét, tehát nagyon jó ételeket kaptunk az első fordulóban, és úgy nézem, hogy a mai forduló is elég erősen alakul.
9: A gasztroműsor második évadának izgalmait és a legízletesebb vajdossági grillételek elkészítését a nézők az ősz folyamán láthatják majd a Pannon Televízió képernyőjén.
1: A pontos idő 12 óra 13 perc.
15: Időjárás.
16: Vajdaságban csak nem 34 fok van, tombol a nyár, hatalmas a hőség, ne feledkezzetek meg a folyadék bevitelről, és ez a hatalmas nagy meleg kitart egész héten.
15: Reklám.
17: Önnek is van takargatni valója?
18: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
17: Bármilyen van, befedjük.
18: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
17: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
19: Bővebb információ
18: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
17: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
18: 063 18 88 971.
20: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
21: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
22: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
17: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
20: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Itt a Pannon Rádió.

támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91.

12 óra 29 perc van, a folytatásban pedig hoztam egy érdekes és egyben elgondolkodtató történetet, amely most hát körbejárja a sajtót. Történt ugyanis, hogy egy francia influencer Marokkóban volt, és őrizetbe vették, miután a közösségi médiában ilyen élesen bírált az ország közlekedési viszonyait, illetve hatóságok működését is. A történet túlmutat szerintem egy egyszerű utazási panaszon, mert hogy arra emlékeztet, hogy ami Európában ugye sokszor természetes és egyszerű véleménynyilvánításnak számít, hát annak más országban komoly jogi következményei is lehetnek. Szerintem nem elsősorban arról szól ez a történet, hogy ennek az influencer igaza volt-e vagy nem. Sokkal inkább arról szól ez a sztori, hogy online térben közzétett tartalmak a határokon túl, hát talán nagyobb súlyuk van. Utazóként éppen ezért nagyon érdemes tisztában lenni azzal, hogy a helyi törvények és a szólásszabadság gyakorlata országonként nagyon is eltérhet. Egy videó ma már ugye nem csak egy vélemény, hanem adott esetben akár jogi kockázat is lehet, ezt nagyon durva kimondani. Egyébként az azóta törölt klipben a nő elmondta, hogy a helyi autósok igen veszélyesen közlekednek, a robogósok pedig nem viselnek védőfelszereléseket. Azt is megjegyezte, hogy a közlekedés állapota szerinte még Algériában tapasztaltnál is rosszabb, és azt is hozzátette, hogy a közlekedési rendőrök gyakran próbálnak különböző indokok pénzt kicsikarni. A felvétel a marokkói közösségi médiában is így vírusként terjedt, és hát nagy felháborodást keltett a helyiek körében. És hát persze igazából, hogyha belegondoltok, akkor mi is meg tudunk egy picit haragudni, hogyha például turista leszólja a Pieszkavicát, vagy arról beszél online, hogy a rendőrök egytől egyig mind korruptak, a Dunavíz zavaros, de azért szerintem az ilyesmit nem éppen okos úgy kezelni, hogy bilincsbe verjük az elégedetlen külföld, itt tehát van ilyen. Na de visszatérve Jess történetére, képzeljétek el, hogy Jess állítólag, próbáltam így most friss infókat találni az állapotáról, és elvileg még mindig őrizetben van, és ráadásul úgy, hogy még mindig nem álltak vádat ellene a hatóságok közlése szerint. Azért tartják bent, hogy pontosan kivizsgálják a bűncselekmények minősített kijelentései mögött az indítékokat, de a pontos fogvatartás helyéről és a fizikai állapotáról nem adnak ki részletes tájékoztatást. A helyzetét ráadásul az is bonyolítja, hogy ugye a francia-algéria kettős állampolgár, Algéria és Marokkó között pedig évtizedek óta rendkívül feszült a politika, illetve a diplomáciai viszony.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

12 óra 46 perc van, és tombol a nyár, úgyhogy van egy jó hírem, esti fürdőt tartanak péntek este más a Bácskos útfalvi rekreációs központban. A ledes fényekkel megvilágított medencéket 21-től 24 óráig nyitják meg, a belépője gyára pedig 150 dinárba kerül. A mediterrán hangulatú estét élő zenei fellépéssel teszik kellemesebbé a szervezők.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: 13 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Megkezdődtek az előkészítő munkák a Majsai hídnál tervezett körforgalom építéséhez. Ez magába foglalja a terület megtisztítását, valamint a közművek áthelyezését. Az előkészítés befejezése után földmunkák, tereprendezés és az építkezés előkészítése következik. Az előkészítő szakasz befejezése után 2-3 héten belül megkezdődik magának a körforgalomnak az építése is. Először a Majsai híd bal oldalán indulnak a munkálatok, ekkor csak a Majsai út lesz járható. A munkálatok mindkét ütemének befejezési határideje 90 nap. A körforgalom a tervek szerint 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű lesz, valamint kerékpáros és gyalogos utak is készülnek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, kivitelezője a Vojput közvállalat. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg visszanemtérítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság, hívta fel a gazdák figyelmét Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej- és húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár. Gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. A pályázat keretében a 2026. január 1-e után megvalósított vásárlások számolhatók el, a támogatás pedig szarvasmarha, sertés, juh és kecske beszerzésére igényelhető. A pályázat benyújtási határideje július 24-e, írta Juhász Bálint. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, legalább 164-en meghaltak, ezren megsérültek, de az amerikai földtani szolgálat becslése szerint fennáll a veszélye annak, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 10 000-et. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon. telefonszolgáltatás. A főváros nemzetközi repülőtere szintén károkat szenvedett, így a működését fel kellett függeszteni. Rodriguez ügyvezető elnök televíziós beszédében szükségállapotot hirdetett ki, a mentési munkálatok megkezdődtek, de a hatóságok további áldozatoktól tartanak. A belügyminiszter arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak a szabadban, mivel az utórengések további épületek összeomlását okozhatják. A szerb elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengésben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak. Alekszandar Vučić emellett gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Marko Gyurić szerb külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mély megrendüléssel értesült a Venezuelát sújtó földrengésekről. Szerbia kész minden szükséges módon támogatni Venezuela népét, amennyiben segítségre lesz szükség, üzente Gyurić.
5: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, általában napos idő lesz kevés felhővel az égen, a hőmérséklet pedig elérheti a 34 fokot is. A következő napokban egyre jobban melegszik a levegő, a hétvégén a maximumok 37-38 fok körül alakulnak.
5: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
10: A

0: Vita in terapia.
1: 13 óra 7 percen a Pressz utolsó órájában nyárunk. Ugye nyár az nem csak a kikapcsolódásról, hanem a tanulásról, a közösségépítésről, és talán az inspiráló találkozásokról is szólhat. Ezt bizonyítja és erősítés a Vajdasági Fiúsági Fórum, a VIFU hagyományos nyári szabad egyeteme is, amely évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok értékes előadásokon, műhelymunkákon, közösségi programokon vegyenek részt. Mire számíthatnak az érdeklődők az idei rendezvényen? Ez most a témánk a beszélgető partneremmel, Halász Zorival, a VIFU elnökével. Szerbusz!
2: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, hát köszi a meghívást, közeleg egyre jobban a Szabad Egyetem. Kezdjük talán az alapinfókkal, mikor is hol rendezik meg az idei nyári Szabad Egyetemet. Ez a kötelező kör, amit így el kell mondani mindenféleképp. Most nem a végére hagytam, hanem az elejére.
2: Hát így van, a Szabad Egyetemet hagyományosan már 23. éve a Kisvegyesi Kátai tanyán rendezzük meg. Hát ez már egy bevált, úgymond helyszíne a rendezvényünknek, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Kátai családdal évtizedeken keresztül ilyen jó kapcsolatot tudtunk fenntartani, és tudtak a Vajdasági Ifjúsági Fórum fiataljai fenntartani. Úgyhogy idén is ide várjuk a kedves érdeklődőket.
1: Szerinted mi az a plusz, amit egy ilyen rendezvény tud nyújtani a vajdasági fiataloknak? Miért kell elmenni a Szabad Egyetemre? Mit tud adni?
2: Szerintem egy nagyon egyedülálló rendezvényről van szó, mert hát alapból ad egy nagy szellemi értéket az, hogy ez önkéntes fiataloktól jön, olyan fiatalok felé, akik vágynak arra, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, hogy emellett értékes tudást szerezzenek, és aktív részesei legyenek a tanulási folyamatnak, emellett pedig persze szórakozni is van lehetőség, és sokan összehasonlítják a Szabad Egyetemet mondjuk egy fesztivállal, amire én is azt tudom mondani, hogy élményben biztos, hogy hozza azt a szintet, amit mondjuk egy fesztivál tud, viszont ami adja a különlegességét az az, hogy aktívan ott vagyunk, és nem kizárólag a zenei szórakoztatásról beszélünk, hanem szórakozhatunk tanuláson keresztül is, amit ugye érdekes workshopok és minden évben különleges előadástémák hoznak el.
1: Engem mindig érdekel ez a téma, hogy milyen a mai fiatalokat milyen témák érdeklik, és ez ugye egy folyamatosan változó témakör. És mindig vannak kérdőíveitek, mit mondanak most a fiatalok, milyen témák érdeklik őket, és milyen témára épül az idei Szabad Egyetem?
2: Idén a Szabad Egyetem, ezzel kezdeném, igazából több témára is épül. Ami fontos a fiatalok számára, és amit észrevettünk így a visszajelzésekből, hogy a mentálhigién, illetve a szellemi értékeknek a fellendítése, azokra a rávilágítás, a konfliktuskezelői stílusok, megoldások, például az asszertív kommunikáció, ezek, amik a leginkább érdeklik a fiatalokat. Viszont én speciál úgy látom a tapasztalataimból, hogy nagyon sok fiatalt inkább az érdekel, hogy egy-egy bizonyos témát hogyan tudunk megközelíteni, hogy azt milyen perspektívából mutatjuk meg nekik, mert bizony nagyon sok téma van a mai világban, ami a fiatalokat érdekli, és sajnos nem is tudunk mindig mindenkinek kedvezni, viszont hiszem azt, hogy ha egy jó szögből világítunk rá bizonyos témakörökre, ami nem száraz, ami érdekes, kézzelfogható és releváns információkat ad, akkor az minden fiatal számára érdekes lehet, és az az egy óra, amikor ott vannak az előadáson, az tényleg egy aktív részvétel lehet, nem pedig csak egy unatkozom és végigülöm azt az előadást.
1: Milyen előadókat hívtatok meg?
2: Idén igyekeztünk minél ugye szélesebb körben előadókat hívni. Itt lesz például velünk Agusztini Krisztián, aki a párkapcsolatok dinamikájáról fog beszélni, illetve a párkapcsolati konfliktuskezelésről, illetve hát az előadás címe is az lesz, hogy mi van a sok üres kapcsolódás után. Ugyebár a fiatalok azok hát gyakran kapcsolódnak egymáshoz, így szerelem terén is, és Krisztián rá fog világítani arra, hogy hogyan tudjuk megtalálni az igazit, mik azok a green flagek, amiket észre kell vennünk egy személyiségben, ami számunkra szimpatikusabbá teheti őt, illetve mik azok a jelek, amik tényleg azt mutatják, hogy bizony meccseltek. illetve itt lesz még velünk Pásztor Noémi, aki az önazonosságról fog beszélni. Ugye a mai világnak szintén ez egy nagyon komoly kihívása a fiatalok számára, hogy csináld, menj a karrier után, ne vállalj családot, és nagyon sok fiatal azt veszi észre ezen az úton, hogy elveszítette azt a személyiséget, amiért elkezdte ezt a karrierutat például. Ezzel kapcsolatban fog beszélni Pásztor Noémi, hogy hogyan maradjunk önazonosak ezen az út során, és hogyan őrizzük meg a saját személyiségnek az értékeit, illetve hát ne veszítsük el önmagunkat ezen az úton. Itt lesz még velünk dr. Konstantinovics Milán, aki a sikeres előadás 10 titkáról fog beszélni. Szintén hát mondhatom, hogy a mai fiatalok számára nagyon fontos az, hogy megfelelően tudjunk kommunikálni, és nagyon sok közegben hasznosítható az, hogyha az ember megfelelően tudja kifejezni magát. Legyen szó akár egy előadásról, egy nyilvános szereplésről, de akár csak egy konfliktuskezelésről, vagy pedig egy egyszerű párbeszédről, egy konferencián, vagy akár egy szórakozó helyen. Úgy gondolom, hogy ez is sok értéket tud majd adni a fiataloknak. Itt lesz még velünk Dupák Evelin, aki életmódtanácsadó, holisztikus életmódtanácsadó, és Formáld a valóságod címen fog nekünk majd előadást adni. Az előadáson az ő inspiráló történetein keresztül fogja bemutatni nagyon hasonlóan Pásztor Noémihez azt, hogy a mai világban hogyan tudjuk irányítani a saját életutunkat, és hogyan tudunk megfelelő köveket lerakni magunk elé, amiken végighaladva el tudjuk érni a céljainkat. Valamint itt lesz még velünk Rakoncai Gábor, ő egy extrém sportoló, és tudni illik róla, hogy 75 nap alatt átvitorlásozta az óceánt, az Atlanti óceánt, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon egyedülálló példa, nagyon különleges példa arra, hogy hogyan tudjuk elérni a céljainkat, és mi az a motiváció, amit ki tudunk fejleszteni ahhoz, hogy ilyen dolgokat megvalósítsunk. És hát szoktam mondani Rakoncai, hogy álmodni ingyen van, ezzel kapcsolatban is majd biztosan nagyon jó gondolatai lesznek. Továbbá az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkar tanára is itt lesz velünk, dr. Beke Otto, akinek számos kutatása van a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Voltak itt olyan témák előző szabad egyetemeken is, ami így a mesterséges intelligenciához kapcsolódott. Úgy gondolom, hogy azok hát lehet nagyon szárazak voltak a fiatalok számára, és emiatt nem is kérték, viszont szeretnénk idén is megpróbálkozni ezzel, és a tanár úr pedig arról fog beszélni nekünk, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a mesterséges intelligenciához egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia már muszáj, hogy az ember eszközévé váljon, és el fogja nekünk mondani azt, hogy hogyan ne váljunk mi az eszközzé, és hogyan használjuk mi az eszközt. Legyünk macskák lesz az előadás címe.
1: Nagyon gondolatébresztő előadások, tetszenek nagyon a témaválasztásaitok. Említetted ugye, hogy a szakmai programok mellett hangsúlyt kapnak a közösségi élmények és kapcsolódások, és picit mesélj még a kísérő rendezvényekről, esetleg a workshopokról, amit így kiemelné, van-e olyan?
2: Tekintettel arra, hogy a bérleteink már elfogytak, és kizárólag előadásjegyek, illetve esti jegyek vannak, így a workshopokról most különösebb szót nem említenék. Kedden viszont, vagyis hát kettől egészen szombatig el lehet jönni az előadásokra. Az Instagram bióban meg lehet találni egy linket, amin keresztül tudtok regisztrálni bizonyos napokra, és ez nagyon hasznos ahhoz, hogyha szeretnétek jönni a Szabad Egyetemre, ugyanis erre az előregisztrációra van szükség. A délutáni programok, ugye az előadások, az 1000 dinár, az esti programok, illetve az előesti programok, az pedig 800 dinár. És ott nagyon izgalmas előesti, illetve esti programaink lesznek. Az első éjszaka táncparkest címen fog menni egy ilyen népzenei, mulató stílusú műfaj, és amit művész nevén Petya fog majd nekünk biztosítani, illetve előtte Tóth Horgosi Rita bemutatja nekünk a kötelező lépéseket, ami hát hasznos lesz ahhoz, hogy az este végén senki ne álljon a fal mellett tétlenül, és mindenki mulasson. Szerdán pedig Vifó 30 kerekasztal is lesz, ugye ezzel honoráljuk a szervezetünk 30 éves fennállását. Elhívtuk a Vajdasági Ifjúsági Fórumnak a különböző, hát mondhatjuk úgy, hogy történelmi korszakaiból az elnököket, akik majd izgalmas kérdéseken keresztül be fogják mutatni azt, hogy a vajdasági ifjúság az hogyan változott az évek alatt. Valamint szerdán lesz még egy stand-upunk, budapesti művészek jönnek majd négyen hozzánk, és hát reméljük, hogy minél több mosolyt csalnak majd az emberek arcára. Ezután pedig Dave Pavlo fog jönni, Balkán partit fog nyomni, és hát egyértelműen Dave Pavlóra esett a választásunk, mert hogyha igazi, hamisítatlan balkán stílusra vágyunk, akkor Dave Pavlo tényleg az, aki a hangulatot tudja hozni. Csütörtökön pedig Szöel Faktor lesz. Tavaly nagyot ment az ilyen X-faktorra épülő Szabad Egyetem Faktor.
1: Wow.
2: Eljönnek az emberek, valaki előad valami hülyeséget, és röhögünk rajta, és tényleg
1: poén. És ez így működött?
2: Tessék?
1: És ez így működött?
2: Tényleg
1: voltak
2: működött.
1: Bátrak, akik fel mertek a színpadra állni, megmutatták, mit tudnak.
2: Igen, igen.
1: Tehát ez jó.
2: Például volt, hogy feljött egy ötös csapat fiú, és csak random beszéltek ilyen belsős vicceket, amiket így a szabad egyetemisták értenek, és annyira röhögtek rajta az emberek, de tényleg nagyon poénos volt, úgyhogy a legrandomabb előadástól kezdve láthattunk olyanokat is, hogy hú, mi az, minek nevezik ezt, nem is tudom, amikor ilyen karikán táncolnak, és különböző mozdulatokat mutatnak be. Voltak ilyenek is a szabad egyetemisták között, és szerintem ez egy nagyon jó program, mert megmutatja azt, hogy mennyire összetartó, mennyire összefort közösség vagyunk, ugyanakkor pedig, hogy milyen tehetségek is vannak itt közöttünk, amire határozottan érdemes figyelni, és örülünk, hogy ők is itt vannak velünk évről évre. Valamint csütörtök este DJ Electroval Latina partit fogunk tartani. Hangzásban nagyon hasonló a balkán zenéhez, viszont úgy gondolom, hogy kicsit pörgősebb, kicsit hangulatosabb, és itt a dress code az vörös és fekete lesz, úgyhogy egy igazán forró éjszakára számíthatunk. Pénteken pedig sörpong lesz, ami nyilván zárt körül kizárólag a szabad egyetemistákra vonatkozik, valamint péntek este 10 órától retro party lesz DJ Silvanival. Lehet, hogy ismeretlen a név, viszont amikor felvettük a kapcsolatot az úriemberrel, hát fantasztikus energiája volt, és biztosak vagyunk benne, hogy ő is ezt át fogja majd adni a színpadon. Valamint úgy gondolom, hogy a vintage, illetve a retro az örök, és hát a kazetták, azok pedig szintén majd pörögnek, és remélem, hogy ez is egy kellemes emlék lesz majd. Valamint szombaton a Project 2016 címen jönni fog majd hozzánk DJ Cornelius és kedves barátja, akik egy hát páros előadásban fognak majd nekünk zenélni. Szerintem a 2016-os lágerek azok a mi generációnk számára azok annyira meghatározó zenék, annyira sok klasszikus van, úgyhogy ott nem lehet mellé nyúlni. Én ajánlom mindenkinek, hogy szombat este Kisvegyes Káta itt anya, legyetek ott, 800 dinára belépő, és regisztráljátok az Instagram bióban.
1: Még egy kérdésem maradt hozzád. Biztos, hogy többször voltál már szabad egyetemeken. Melyik élményed volt, vagy melyik élmény volt számodra a legmeghatározóbb, vagy a legkedventebb pillanat, élmény, előadás? Bármi lehet, ami a szabad egyetemhez kapcsolódik.
2: Sajnos csak egy szabad egyetemen voltam, viszont ott a legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor péntek este, hát én úgy mentem el szabad egyetemre, hogy előtte egy héttel kificamodott a bokám, és az ugye hát gipszbe került, vagyis hát abba a kis betétbe, és nem tudtam mozogni, és nagyon-nagyon vártam azt, hogy csak vegyék le, és csak a Kátai tanyának tudjak fél lábbal bicegni. És péntek este lementünk oda az amfiteátrumba, és leültem. Aztán valahogy úgy az emberek észrevették, hogy ülök, kérdezték, hogy mi a helyzet velem, mi történt, elmondtam a sztorit, és annyira nem is tudom, éreztem azt, hogy nem vagyok nélkülözve, nem lettem kihagyva a buliból. Többször is odajöttek hozzám, többen odajöttek hozzám, volt, akik ott maradtak velem, beszélgettünk, sőt, még egy kicsit én is felálltam, és így lötyögtem erre-arra. Hát nagyon sajnáltam, hogy a bokám az sajnos egyáltalán nem volt 100%-os, de hihetetlenül jó érzéssel töltött el az, hogy volt egy ilyen közösség körülöttem, aminek köszönhetően nem éreztem azt, hogy ki vagyok hagyva a szórakozásból, és nagyon örülök, hogy olyan jól tudtam kapcsolódni ott mindenkivel.
1: Nagyon szépen köszönöm az információkat, Zoli.
2: Én köszönöm a meghívást.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Testerma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka, Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Testerma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Programajánló.
10: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Hoztam nektek egy érdekességet a Presszó folytatásában, hogyha azt mondom, hogy fagyi, akkor valószínűleg mindenkinek az olasz gelato ugrik be elsőként, pedig a világ tele van nagyon különleges változatokkal is. Hozok egy példát. A török dondurma is ilyen, amely nem csak finom, hanem igazi látványosságnak is számít, ugyanis ez az a fagyi, amit az árusok úgy előszeretettel nyújtanak, csavarnak, és így tréfásan húznak el a vásárlók előtt is. A különleges állagát egyébként egy hagyományos sűrítő anyag és egy speciális elkészítési mód adja, ezért sokkal rugalmasabb, illetve lassabban olvad, mint a hagyományos fagylalt. Olyannyira, hogy akár késsel is lehet szeletelni ezt a fagyit, elég érdekesen hangzik, ugye megszoktuk a hagyományos fagyit. Nem véletlen, hogy a dondurma mára ugye török utcai gasztronómia egyik legismertebb attrakciójává vált. A hagyományos recept egyébként mindössze tejből, répacukorból, szelepből és mastix gyantából áll. Az utóbbi még tovább növeli a fagylaltnak a rugalmasságát. Nos, hát a szelep iránti kereslet nagyon komoly természetvédelmi problémákat okoz manapság is, mert hogy egyetlen kilogramm szelep előállításához akár 2000 ohridea is szükséges, a növényeket pedig sok esetben illegálisan szokták begyűjteni, a fajma már nemzetközi védelem alatt is áll, az exportját pedig Törökország szigorúan tiltja. Emiatt az országon kívül szinte lehetetlen autentikus dondurmát kóstolni, a legtöbb helyen mesterséges helyettesítőkkel dolgoznak, és még egy érdekesség erről a desszertről, ez a desszert 2005-ben a Taste Atlas rangsorában a világ legjobb fagyasztott édessége lehet, különös textúrája, illetve a rendkívüli hőállósága miatt.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai Pannon Presszóba. Megköszönöm a figyelmeteket Nagyhegyesi Dávid nevében is. A műsorvezetőm a Fackovics Melissa volt. Tombol a nyár is, a nagy hűség, úgyhogy ne feledkezzetek meg a naptej használatáról, a folyadékpotlásról, és amennyiben tehetitek, csobbanjatok, délután frissüljetek fel. Kellemes pihenést kívánunk. Sziasztok!
1: Pörögránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milán Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők. Elfogadta az új igazságügyi, egészségügyi és fiatalokat támogató törvényeket a szerb parlament. A köztársasági képviselőház rendkívüli ülésén összesen 32 napirendi pontot tárgyaltak meg és fogadtak el a képviselők. A megszavazott jogszabályok között igazságügyi reformok, valamint a szerb átültetéseket szabályozó egészségügyi törvények is szerepelnek. Döntés született a fiatalok első lakásvásárlását segítő támogatási rendszer módosításáról is, amelynek keretében a hitelgaranciák összege 600 millióról 900 millió euróra emelkedik. A parlament több infrastrukturális beruházásról és hitelszerződésről is határozott, köztük a Srbijagas fejlesztéseivel kapcsolatban. Személyi döntések is születtek, új tagokat választottak különböző közbeszerzési és korrupció ellenes testületekbe. Várhelyi Olivérrel az Európai Bizottság egészségügyért és állatjólétért felelős biztosával egyeztetett Brüsszelben dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Várhelyi 2019 és 2024 között bővítésért felelős uniós biztosként sokat tett azért, hogy a nyugat-balkáni országok, köztük Szerbia is, közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz, írja posztjában a pártelnök. Hozzáteszi, Szerbia európai útja Vajdaság fejlődését és a Vajdasági Magyar közösség erősebb érdekérvényesítését is jelenti. Újabb európai bölényborjú született a Fruskagóra Nemzeti Parkban. A szakemberek szerint ez azt bizonyítja, hogy a faj sikeresen alkalmazkodott a természetes élőhelyéhez ezen a területen. Az intézmény közleményében azt írja, hogy a vadőrszolgálat néhány nappal ezelőtt jegyezte fel a születést. Az európai bölényeket 2022-ben telepítették vissza a Fruskagórára.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, napos és nagyon meleg időnk lesz a folytatásban is, a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 35 fokot, rövid ideig tartó eső csak a hegyvidéki területeken fordulhat elő.
0: Reklám.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
7: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
8: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
11: Erős csajsz!
10: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet Magyarországon. A védelmi tevékenység vezetését Magyar Péter miniszterelnök látja el, munkáját pedig segíteni fogja a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadó is. A kormányfő közösségi oldalán közölte, szombat hajnaltól Magyarország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Hozzátette, igyekeznek felkészülni a tűzoltósággal, a honvédséggel, a rendőrséggel és a katasztrófa védelemmel együtt, hiszen tömegrendezvények és sportesemények lesznek a hétvégén országszerte. Megnyílt a regisztráció és elindult a jegyértékesítés az idei év legfontosabb regionális gazdasági eseményére, a Connect and Grow üzleti konferenciára, jelentette be Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Az eseményt szeptember 24-e és 25-e között szervezik meg a Palicsi Vigadóban. A konferencia célja, hogy teret biztosítson a tapasztalatcserének, a fejlődésnek és az új üzleti partnerségek kialakításának, olvasható a bejegyzésben. A regisztráció menet a jegyárakról és a további részletekről a Connect and Grow weboldalán tájékozódhatnak. A gólyák világnapján a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület közölte, hogy az újvidéki Róda üzlet komplexum közelében álló befejezetlen épület betonvázán található Szerbia legnagyobb, egyben Európa egyik legnagyobb fehér gólya kolóniája. A kolónia fejlődését 2014 óta követik nyomon, amikor az első gólyafészek megjelent a félkész építményen. Azóta a gólyák száma folyamatosan növekszik, és a szakemberek szerint június végétől július közepéig közel 300 fióka hagyhatja el a fészkeket, hogy megkezdje első útját afrikai telelőhelyei felé. A fehér gólyákat továbbra is veszélyezteti az élőhelyek csökkenése, az orvvadászat, valamint az elektromos vezetékek okozta balesetek. A természetvédők szerint az újvidéki kolónia kiemelkedő természeti értéket képvisel, ezért megőrzése közös felelősség.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, napos és meleg időnk lesz a folytatásban is, rövid ideig tartó eső csak a hegyvidéki területeken fordulhat elő. Pénteken és szombaton többnyire napos és meleg idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
8: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
8: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannonrádióban.
10: Nóta!
11: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok, hallgassátok ti is a Pannonrádiót.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó.
7: Palackozott vizet osztanak Csantavéren, helyi szennyeződés miatt továbbra sem fogyasztható a csapvíz. Hőségriasztás lép életbe Szerbiában, pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, sok a halott és a sérült, és ülésezett a topolyai KKT. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Továbbra is tilos a csapvíz fogyasztás a Csantavéren, a tilalmat azt követően rendelték el, hogy a víztoronynál vett mintában mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki. A vízminőség ellenőrzés 12 pontja közül ugyanakkor csak egy helyen találtak a megengedettnél magasabb értéket, ami a szakemberek szerint helyi szennyeződésre utalhat. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet osztott a lakosoknak. Bernai Panna riportja.
8: A csantavéri helyi közösség épülete előtt és a piac téren csütörtök délelőtt folyamatosan gyülekeztek a lakosok, hogy átvegyék a palackozott ivóvizet. A szervezők elmondása szerint több kamionnyi vízadomány érkezett. Sokan kerékpárral vagy autóval vitték haza a több literes palackokat. Vas Irén, Csantavér.
9: Ez nagy segítség szerintem a falu számára, illetve a nagyobb családok számára is, mert erre szükség van. Meleg is van, tehát ez fontos dolog. Tehát köszönjük szépen a kezdeményező szervezeteknek, akik próbálnak segíteni rajtunk.
8: A szervezők szerint elegendő vízkészlet áll rendelkezésre a következő napokra. A kezdeményezést a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete indította el támogatók segítségével. Gyivánovic Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke elmondta, a település 12 vízminőség ellenőrző pontja közül csupán egynél mutatták ki a megengedettnél magasabb bakteriális értékeket.
10: Ilyenkor az az előírás, hogy az egész területre ki kell adni egy értesítést, hogy a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas, hozzá kell tennem, hogy ezekkel az értékekkel állati fogyasztásra még mindig alkalmas ez a víz, és nagyon fontos, hogy csak egyetlen egy ilyen mérőponton találták ezeket az értékeket. Hétfőn lesz az új mérés, addig a vízművek szakértői, én azt gondolom, legalábbis bízok benne, hogy ezeket az értékeket vissza fogják állítani a megfelelő keretek közé. Ebben a kánikulában nem azt mondom, hogy ez normális, de sajnos előfordul több helyen.
8: A vízosztás pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatódik a helyi közösség épületénél. A mozgásokban korlátozott lakosoknak pedig igény szerint házhoz is szállítják az ivóvizet.
7: mikrobiológiai szennyeződés miatt nem iható a hálózati víz Bácskertesen, a zombori közegészségügyi felügyelőség döntése alapján ivóvízfogyasztási tilalmat rendeltek el. A csapvíz jelenleg nem alkalmas ivásra, ugyanakkor tisztálkodásra, főzésre és az állatok itatására továbbra is használható. Az Apatini Násdóm kommunális közvállalat megkezdte a vízmű és a vízhálózat fertőtlenítését. A munkálatok befejezése után újabb vízmintákat vesznek, és amennyiben azok megfelelnek az előírásoknak, értesítik a lakosokat. Az ivóvíz fogyasztási tilalom idejére a vállalat ivóvizet szállító tartálykocsit biztosít, amelyet a bácskertesi helyi közösség épülete előtt helyeznek el. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, legalább 164-en meghaltak, majdnem 1000-en megsérültek, de az amerikai földtani szolgálat becslése szerint fennáll a veszélye annak, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 10 000-et. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. Rózsa Krisztina összeállítása.
0: Összedőlt épületek, kettéhasadt föld és pánikszerűen menekülő, megrémült emberek. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát. Mentő alakulatok és önkéntesek dolgoznak azon, hogy mindenkit épségben kimentsenek, de a károk mértéke és az áldozatok száma tovább emelkedik. Sorra reagálnak a világ vezető politikusai a venezuelai földrengésre. Az országok együttérzésüket fejezik ki és segítségüket ajánlják fel a természeti katasztrófa által sújtott dél-amerikai államnak. Az amerikai elnök közösségi oldalán reagált a szerda éjszaka pusztító földrengésre. Donald Trump közölte, hogy mindkét földmozgás hatalmas mértékű volt, és pusztítóan sok halálos áldozatot követelt. Jeremy Lewin, az Egyesült Államok külföldi segítségnyújtásáért felelős államtitkár helyettese közölte, hogy Amerika katasztrófaelhárító csapatokat küld Venezuelába. A brazil elnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy kormánya felméri a caracasi helyzetet és segítséget ajánl fel a katasztrófa sújtotta területek helyreállításához. Salvador elnöke bejelentette, hogy 300 mentő és egészségügyi dolgozó, valamint 50 tonna mentőfelszerelés, gyógyszer és egyéb létfontosságú segélyszállítmány készen áll arra, hogy Caracasba induljon. A szerbiai és magyarországi politikusok is reagáltak. Alekszandar Vučić, szerb elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengésben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak, emellett gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Márko Gyurić, szerb külügyminiszter is részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Részvétét fejezte ki Sulyog Tamás, magyar köztársasági elnök is, Facebook bejegyzésében azt írta, megdöbbenéssel értesült a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás.
7: Megtartotta 16. rendesülését a Topolyai Községi Képviselőtestület, összesen 30 napi rendi pontról tárgyaltak, köztük a Topolya Község tavalyi munkájáról szóló beszámolóról, több közintézmény tevékenységének értékeléséről, valamint a következő időszak fejlesztési és működési terveiről. Az ülés előtt dr. Cservenák Péter ellenzéki képviselő több napi rendi ponttal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót, Szabó Regina tudósít.
6: Az ülés elején Szatmári Adrián Topolya polgármestere ismertette a 2025-ös évi munkájáról és a város községi tanácsának munkájáról szóló jelentést. Beszámolójában kiemelte, hogy a község fejlődésének középpontjában a turizmus, az infrastruktúra és az életminőség javítása áll. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb beruházása a fedett uszoda megépítése volt, amely a lakosság sportolását és a turizmus fejlődését egyaránt szolgálja.
11: Ezzel a projekttel Topola egy korszerű, a legmagasabb szabványoknak megfelelő városi uszodával gazdagodott, amely valamennyi polgárunk, valamint a községünkbe látogatók rendelkezésére áll. A beruházás jelentősen növeli a község turisztikai potenciáját, ugyanakkor lehetőséget teremt a lakosok számára a minőségi sportolásra és szabadidős tevékenységekre. Külön öröm számunkra, hogy az uszoda az iskolák számára is elérhető lesz, így a gyermekek szervezett körülmények között sajátíthatják el az úszás alapjait. Emellett a polgármester kiemelte, hogy befejeződött a városközpont felújítása, fejlesztették a közlekedési infrastruktúrát, valamint folytatódtak a környezetvédelmi és vízellátási projektek. A képviselők ezt követően egyebek mellett a tavalyi költségvetés zárszámadásáról, a 2026 és 2030 közötti migrációs akciótervről, az oktatási intézmények hálózatát érintő kérdésekről, továbbá a hulladékgazdálkodás helyzetéről, valamint több közintézmény és közvállalat beszámolójáról is tárgyaltak. Az ülés előtti sajtótájékoztatón dr. Cservenák Péter kifogásolta, hogy a bántalmazott nők támogatásának kérdése nem került napirendre. A Vajdasági Magyar Plénum alelnöke, a Zöld Baloldali Front községi képviselője, a Topolya holnap után képviselőcsoport tagja párbeszédet sürgetett a Komgrád közvállalattal a kutyamenhely ügyében, valamint aggályait fejezte ki a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó helyi akcióterv tartalmával kapcsolatban.
12: Az első napirendi pontunk, amely valójában az apropója ennek az egésznek, az, hogy ismételten elutasították a napirendre tételét azoknak a pontoknak, amelyek egy olyan törvényjavaslatot ajánlanak, amely a családi zaklatásban elszenvedett nőknek a munkáltatását és a laktatását segélyezné. Először arra hivatkoztak, hogy formailag ez elégtelen, és még a községi képviselőtestület jogásza is azt mondta, hogy nem az ő dolga, hogy az ellenzék beadványaival foglalkozzon, de az ügyrend viszont előírja, hogy a jogász meg az összes személyzet az minden képviselő számára rendelkezésre áll.
11: A Topolyai Községi Tanács 2025-ben egyébként összesen 43 ülést tartott, amelyeken 415 napirendi pontot tárgyaltak meg, hangsúlyozta továbbá az ülésen Topolya polgármestere. A képviselők a következő időszakban is több, a község fejlődését érintő kérdésről döntenek majd.
7: A pontos idő 16 óra 10 perc.
13: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fokot mérhetünk, pénteken és szombaton többnyire napos és nagyon meleg idő várható, hőségriasztás lesz érvényben. A legmagasabb hőmérséklet 35 és 37 fok között alakul környékünkön.
15: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak, Pannonrádió.
16: Reklám.
17: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
18: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
17: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
18: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
19: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
20: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
19: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
20: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
19: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
21: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Teljesen aktuális dal, C-Block és a Summertime, kétségkívül itt a nyár. Bizony érezzük a bőrünkön. A Charming Horses adott neki egy kis formát, legalább egy kis újítást, mert hogy a 90-es évek végéről szólva legalábbis onnan datálódik ez a dalocska, tehát a C-Blocktól. Hello mindenkinek ebben a hőségben, hűsítő dallamokkal. Itt van már is a csillaghullás. Jönnek a legnagyobb kedvencek egészen 20 óráig, a 91.5. Ti pedig kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig, ezt 19 óráig tehetitek meg a mai adás folyamán is. 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. A folytatásban jön egy érdekes újdonság, mert hogy itt van a 73 éves Chaka Khan, akit a funk királynőjeként emlegetnek, ugyanis a 70-es években a Rufus együttes énekesnőjeként olyan slágereket adott elő, mint például az Ain't Nobody, amely máig az egyik legismertebb dala. Bizony 10 Grammy-díjat nyert, hozzákapcsolódik az I'm Every Woman című dal, amelyet Whitney Houston feldolgozott, és talán sokan tőle ismerik, de az eredeti énekesnő az a Chaka Khan, aki a minap egy vadonatúj dalt jelentetett meg, maradt a funky hangzásnál, és vajon ki van mellette? Na, ezt nem láttuk jönni. Snoop Dogg. Bizony, Chaka Khan Snoop Dogg-gal kiadott egy újdonságot. Boogie's in my soul, a boogie a lelkemben van. Ezt mindjárt meghallgatjuk, aztán pedig a Martin Garrix és Ed Sheeran közös dal, amely mintegy 12 évig készült, de végleges formát öltött idén. Jön a repeat-it, még mielőtt a mai első kérések teljesülnének. Kívánok kellemes időtöltést, sok hűvöst, a jó zenéket garantálom, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem. A folytatásban nem is a házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Rewind, Repeated. Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala itt a Csillagkullásban. A folytatáson pedig az első mai kérések teljesülnek. Kedves Csillagkullás, Atomic Kitten Whole Again című dalt szeretném meghallgatni. MSE üzenete volt ez. Az Atomic Kitten lánybandától az egyik legismertebb dal, ez jön mindjárt elsőként. Halljon lenn mindenkinek, aki munkán hallgatja ezt a jó műsort, pörögjön a Gun Gun Gun. Kösz előre, üdv Viktor Topolyáról. Köszönöm szépen, Viktor, jó munkát neked, illetve hát mindenkinek, aki munkán hallgatja a Csillagkullást. David Guetta, Teddy Swims és Tones and I érkeznek majd a mai kedvencek közül, mégpedig a blokk végén. Szép napot, kitartást ebben a melegben, a Régi Nyár című számot kérném. Helén a kérésére jön majd, mégpedig Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres újragondolásában, ez a Vénusz dal, a Régi Nyár tehát. Hello Allen, ha lehet egy DJ Bobó dalt szeretnék, lehetne az Everybody. Ezt már Ádám kérte. Klasszikus DJ Bobó jön majd a 90-es évekből, illetve szia kis családomnak Bácskos útfalvára szeretném küldeni Rózsa Magditól az új dalt, a Róst. Ildikó kérte, illetve küldi. Jön majd tehát vadonatúj Rózsa Magdi dal, a Rózs, előtte Atomic Kitten és a Whole Again, utána DJ Bobótól az Everybody, majd a Régi Nyár, Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsu és Dr. Bérestől, a blokk végén pedig David Guetta, Teddy Swims és Tones and I. Itt lesz tehát a Gun Gun Gun, és a folytatásban egészen 19 óráig lehet még kérni kívánni a 90-es évektől egészen napjainkig.

0: Dr. Béres, ez pedig a Fano Rádió.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Csillaghullás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Most pedig Gudics menetét, a megosztább korábbi győztesét hallhatjuk. A legújabb daláról mesél, ennek a címe Égetem.
2: Üres ágy, megint a régi módszer.
3: Az eddigi dalaim, azt gondolom, hogy, egy útkeresés volt mindegyik a maga műfajába teljesen. Nem lehet teljesen elvonatkoztatni rock zenétől az előző dalaimat, viszont azt mondom, hogy ez az, amit én szeretek, és ezt szeretném képviselni, és nagyon vártam már tényleg, hogy megjelenjen, és úgy láttam, hogy tetszik is a közönségnek. Koncerteken már többször játszottuk, úgyhogy ott is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a dallal kapcsolatban. Szerettem, én ez a pörgős srác vagyok, egyébként ez a rocker srác, úgyhogy remélem lesz még ilyen dal hamarosan. Hát lemezen biztos vagyok benne, hogy igen.
2: Pultnál egy józan pillanat, fejemben fáradt gondolat.
3: Szerintem a dalszöveget nem kell túl misztifikálni, ez arról szól, amiről szól. Ez a szakmánkból adódóan is előfordul többször. Folyamatosan égetjük hétvégén a gyertyát. Na hát én azt gondolom, hogy mi zenészek egyértelműen igen, nem kell túlságosan a gonosz dolgokra gondolni. Elég az a mindennapi mókuskerék, amiben vagyunk, ugye éjszakázunk rengeteget, hogyha egy nap van több fellépés, ugye az is egy eléggé megterhelő dolog tud lenni. És hát nyilván ez a nyári időszak, ez erről szól, hogy megyünk éjjel-nappal, úgyhogy nagyjából erről szól a dal. Tehát maga ez a rekett, ez a rockos világ, ez muszáj egy kijöjjön dalból, tehát teljesen mindegy, hogy most egy diszkós lágert akarunk írni, és de én éneklem el, akkor is ez valamennyire Gudics Mátés lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon túlságosan nehéz ezt így a keretek között tartani. Mondom, tehát elég sok rétű dal született már, ami nekem íródott, mindegyikben megtaláltam én magamat, és szerintem a közönség is.
4: Sziasztok! Gudics Máté vagyok, ez pedig az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban!

0: Reklám.
1: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Tréver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: California.
1: Reklám.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízhatógép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Csillaghullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától. A

0: Jonas Blue és az Edge of Desire egy különleges remixben itt a Csillagulásai második órájában. Mi is a továbbiakban újabb kívánság dolog teljesülnek. Hello Ed Sheeran Camera című dalát szeretném kérni. Köszi, nagyon jó ma is a műsor, Noémi. Köszönöm szépen, Noémi, Ed Sheeran és a Camera című dal, ami pedig Cyril rádió mixében, ahogy az egyébként jobban befutott, mint az eredeti. Szia, lent kérném Valmaréktól az Éget a nap című zenét. Köszi, Miksa. Valmar és Manuel jön majd. Ugyancsak ebben a blogban üdve Pannon a Beautiful People számot kérném, és a kollégáknak is küldöm. Kösz szépen Valentin Magyar Kanizsáról. Nincs mit. Jó munkát kívánok nektek, illetve érkezik majd természetesen David Guetta és Seattle. Az a bizonyos Beautiful People a blog végén hallhatjuk. Sziasztok! Diaz Mentától a Méreg című dalt szeretném a kívánság műsorban. Ivett üzenete, illetve kérése volt ez. Ja, majd a Well Hello-ból is jól ismert Diaz, illetve Mentával. A közös projekt 12 év után ismét él. A Méreg című dallal kezdték, azóta már a harmadik új zenénél tartanak. És még egy üzenet, szevasz, Rigard Ride It szólja nekem, és azoknak a kis, akik szintén kedvelik ezt a muzsikát. Üdv Bálint, így szólt az utolsó üzenetehez a blokkhoz. Jön a koszovói származású Rigard producer, lemezlovas fiatalember, akinek pontosan ez a remix, ez a dal hozta meg a sikert. Jön a Ride It, aztán Diaz Mentától a Méreg, majd Ed Sheeran és a Camera a Cyril mixében. Itt lesz Valmar és Manueltől az Éget a nap, majd pedig David Guetta is, szia, és a Beautiful People csak itt a Csillaghullásban.
1: Hi, I am Rigard and you are listening to the station Radio Panel. I don't know about you. Something in his eyes. Hi, I am Rigard. You are listening right here on the station Radio Panel.

0: This is Ed Sheeran.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Hát, üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao. Let's go!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Tréver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: I heard all the hits play on the radio.
8: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
7: The Fate of Ophelia.
8: On your favorite radio station.
9: Csillag, csillag, csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Most pedig Freddy-t, illetve Lotfi Begit hallhatjuk. Freddy elkészítette a Pain and Glory nevezetű dalát, Begi pedig látott benne fantáziát, és elkészítette a remixet hozzá.
2: Nekem ez egy vallomás, és egy látlelet arról, hogy most hol tartok. Gyakorlatilag a felelősségvállalást fémjelzi nekem ez a dal. De hogyha ezt most teljesen magyarra szeretném fordítani, az ember csinálja a dolgát, és a refrénben eljutok arra a pontra, és az van gyakorlatilag megfogalmazva, hogy lehet, hogy a nehezebb utat választottam, de én választottam. És ennek okán semmi okom panaszra, mert azt csinálom, amit szeretnék, nyilván van még dolog, van még fejlődési lehetőség, de ha nekem ez ennyire fontos, akkor tessék menni tovább, tovább, tovább fejleszegve.
3: Freddy hangja, az tényleg szoktam mondani, hogyha nem Magyarországra született volna ezzel a fizimiskával, akkor minimum Európában ismert lenne. Úgyhogy nekem nagyon nagy kedvencem a Freddy. És aztán rögtön jött a második gondolat, hogy ezt egy egészen más stílusban meg lehet. Nem, az első gondolat az volt, hogy ezt az alt játszanám, és ezt az alt szeretném a szetteimben játszani, és akkor innen jött a remix ötlete, úgyhogy fordított volt most a helyzet, nem engem kerestek meg, hanem én csöngettem a Freddynél, hogy mit szólna ehhez az egészhez.
2: Mivel én egy egészen más világban vagyok, ez az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphattam. Tehát az, hogy a Begi napra kész a trendekben, és hogy egész egyszerűen ezen átüt egy dal, ami eredendően nem azt képviseli hangzásvilágban, mint amit Begi, és ő meglátja benne azt, hogy viszont ebben megvan a dinamika, megvan az erő, és hozzányúlna. Ez önmagában elismerő. És én nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván nekem ez egy óriási siker, mert az ember másban tevékenykedik, de ugyanakkor remélem, hogy ez egyfajta jelzésértéke annak, hogy lehet, hogy sikerült megint egy olyan dal szerezni, amiben megvan az átütő erő, és nekem óriási segítség az, hogyha ez az enyémnél egy sokkal szélesebb réteghez el tud jutni, egészen azért, mert még fogyasztatóbb hangzásvilágban került megfogalmazásra. Számunkra, olyan előadók számára, akik alapvetően nem az elektronikus zene világából jönnek, és nem ott tevékenykednek, nekünk ez egy irgalmatlan lehetőség arra, hogy ez egy a sajátunknál sokkal nagyobb piacra beugorjunk, megmutassuk magunknak, valaki hallja a hangunkat így is. És hadd mondjak egy példát, ott van 10 évvel ezelőttől a Reckoning Song Asaf Avidantól, és egy Wonkle Nut remixből lett irgalmatlan, gyakorlatilag egy világsztár lett, és onnan kezdtük el visszafejteni, hogy a srác egyébként pedig egy ilyen folkos beütésű, egy nagyon elborult, fantasztikus gitáros énekes, de egy remix hozta meg neki azt az átütő sikert, hogy egyáltalán a nevével, a hangjával egyáltalán a nagy közönség megismert. Bízom benne, hogy az átütő erőt azt ti is ugyanúgy érezni fogjátok benne. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a Pain and Glory című dalunkat Begi remixében.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka, Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
9: Hey, what's up? This is Jay-Z.
10: This is Big Snoop DOGG.
11: It's your boy Wiz Khalifa, man.
12: Hey, yo, this is Eminem.
13: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
14: Csillagullás a Pannon

0: kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban, továbbra is szólnak a kedvencei, de kettő kívánságdal teljesül, illetve a következő órában lehet még kérni, kívánni. Minden mellett a következő órában, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, jön majd a Retro Chart eheti kiadása. Szia Biolex-től, szeretném az Emlékszem rád című dalt, és küldöm Bettinek, Ákos kérte is küldi. Jön majd Biolex és a Slap az Emlékszem című dallal, valamint Hello Allen a Coldplay We Pray számát szeretném a Csillaghullásban. Albert örömére pörgetem, jön Chris Martin és csapat a Coldplay, előtte pedig Biolex-ék.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
2: Sziasztok, Bálex vagyok.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alem.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station,
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: You Girl, Ultranati, Shimail Angel, a mai kedvencek közül ez volt a Moving to the Sun, egy igazi nyári sláger. 18 óra 10 perckor újabb kívánság dalok teljesülnek, majd pedig az óra második felében olyan dalokat hallgatunk a Retro Chartban, amelyek a mai napon, tehát június 25-én uralták a hivatalos angol toplistát, ott voltak az első pozícióban, bizonyos években a múltban. Na addig viszont szép napot, Alan, léci pörgesd le Topic Control of Me című zenét, küldöm minden hallgatónak, jó munkát, Tigi. Köszönöm szépen, jön majd tehát Topic és Dayqualm közös dala, a Control of Me. Hello csillagulás, a kérésem az Emlékszem Sopronban. Ezt Norbi kérésére játszom, a Well Hello és a Halott pénz egyetlen közös dala. Sziasztok, ha lehet, Avicii-től a Levels-t kérném. Jó zene hallgatást mindenkinek, Sabina. Egy igazi klasszikus dal, egy legendás producertől, aki ugyebár már több mint 8 éve nincs közöttünk. Nos, Svéd Avicii jön, és a Levels-t. Illetve szevasz, Laci vagyok, a foci VB számát kérném Shakirától. Kösz szépen. Ez pedig a Die Die, Shakira és Burna Boy, az idei foci VB hivatalos dalaként, utána Topic Dayqualm-mal, majd Well Hello Halott pénzzel, és itt lesz a blokk végén, ahogy említettem, Avicii.
1: Shakira. What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilla Kulash.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26 péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
6: Calvin Harris.
7: This is Ava Max.
8: Hey guys, I'm Halsey.
9: Jonas Blue.
10: Hi, this is Mark Ronson.
11: Hey, this is Miley Cyrus.
12: Hi, my name is Zara Larsson.
13: Mwah! This is me, Ri Aurora.
14: Hi, I'm Ariana Grande.
15: Csillagulás. Több mint kívánság műsor.

0: Steve Aoki, és a hát lesz itt a csillagulásban, ahol most Sterbinski Károlyt, azaz DJ Sterbinskit hallhatjuk a folytatásban.
1: Csillagulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkor hifi berendezéseivel, és de ez alatt a szalagos sorsos magnót, a decket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész minividám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye disc jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult át úgy, az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel, és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta ugye rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumaim megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes, Sterminskytől a Geddán. Sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminsky által fémjezett, és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani, modern hangszereléssel, nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Reklám.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
4: Itt a Csillagullás folytatásában, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, jön a Retro Chart, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek június 25-én, tehát a mai napon ott voltak az első helyen az angol toplistán, a hivatalos angol toplistán, a UK Chart number one pozíciójában. 1993, 1997, 2003, 2008, illetve 2013, ezek a mai megállók.
5: Csillagullás a Pannon Rádióban.
6: The Retro Chart.
7: Your number one.
5: Csillagullás a Pannon Rádióban.
8: 1993. Culture Beat. Mr. Vane.

0: Mikulás, a Pannon Rádióban.
1: 2003. Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: Reklám.
1: Balkánfest június 26-án pénteken az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Igazi balkán hangulat, őrületes buli. Mindenről Nucci, Indó Gia, Réver és Dave Pavló gondoskodik. Gyere el és bulizzunk egy hatalmasat! Június 26. péntek, Atlantis Garden, Oromhegyes.
0: 19 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Dubs és Nelly Furtado újdonsága, ez volt a Torture of the Heart, itt a csillagulás utolsó órájában. Még kettő kívánságdal, ami még teljesül. Szia, Tóth Abigailtől szeretném a pillangó hatást. Köszi szépen, Niki, ezt mindjárt meghallgatjuk, illetve Hello Allen, a Hangover lenne a kérésem. Kösz előre, jó a műsor, Gabi voltam. Köszönöm szépen, Gabi. Tyler Cruz és Flowrida, egy igazi hamisítatlan buli himnusz. Előtt azonban Tóth Abigail jön és a pillangó hatás.
1: Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Sziasztok, Tóth Abigail vagyok, és ez itt a pillangó hatás. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban.
1: Programajánló.
2: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: 19 óra 17 perc van itt a Csillaghullásban, a Csillaghullás mix maradt hátra, mégpedig a 2020-as évek elejéről. Igazán jó felvételek, nagy-nagy zenék, mindez egyvelekben töményen egészen 20 óráig, amikor is jön majd a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között. Csillaghullás pedig holnap jön majd a hétvége köszöntő hangulatban, még a nyári szünet előtt, mert hogy 3 hetes nyári szünet lesz jövő héttől kezdve, és utána július 19-én lesz majd ismét élő csillaghullás, hogy 3 hetes pihenőre megy a műsor, de az csak 3 hét, csak nem hónapokban mérendő, de holnap még természetesen hétvégére hangolódunk, és lehet kérni, kívánni a szokásos időben, a szokásos módon, itt a csillaghullásban. Úgyhogy várlak benneteket a rádiókészülékek elé a szokott időben. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Varas Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők. Továbbra is tilos a csapvíz fogyasztása Csantavéren. A tilalmat azt követően rendelték el, hogy a víztoronynál vett mintában mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki. A vízminőség ellenőrzés 12 pontja közül ugyanakkor csak egy helyen találtak a megengedettnél magasabb értéket, ami a szakemberek szerint helyi szennyeződésre utalhat. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet osztottak a lakosoknak. Megnyílt a regisztráció és elindult a jegyértékesítés az idei év legfontosabb regionális gazdasági eseményére, a Connect & Grow üzleti konferenciára, jelentette be Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Az eseményt szeptember 24-e és 25-e között szervezik meg a Palicsi Vigadóban. A konferencia célja, hogy teret biztosítson a tapasztalatcserének, a fejlődésnek és az új üzleti partnerségek kialakításának, olvasható a bejegyzésben. A regisztráció menetéről, a jegyárakról és a további részletekről a Connect & Grow weboldalán tájékozódhatnak.
3: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop, újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Jó estéket kívánok minden tisztelt hallgatónak! Itt Prá a mikrofonnál és a Non-Stop Hip-Hop műsor. A mai adásban letagolom a szubkultúra főbb elemeit és lényegét, csapjunk is egyből a lemezek közé.

0: Non-stop hip-hop. Csütörtök esténként 8-tól 10-ig a 91.5-ön.
1: Yeah. Yeah, I'm in Big Tone. To rock, Jake.

Sokszor hallom manapság a téves rap zene kifejezést, persze nem is örülök neki, úgyhogy ezzel foglalkozunk bővebben a mai napon. Olyan zene, hogy rap zene nem létezik. Hip-hop zene létezik, aminek az ének formája a rap, vagyis hosszabbításban rhythm and poetry, tehát magyarán ritmus és vers. A hip-hop által definiálódott ez az éneklési stílus, de bármi másik zenei műfajra is alkalmazható. A hip-hop pedig nem csak zenei forma, hanem egy egészen tömör szubkultúra.

A szubkultúra 70-es évek elején indul, pontosabban a hip-hop 73-ban DJ Kool Herc és az első hivatalos rap 74-ben Kokla Rock nevéhez köthető. Része a breaktánc, a DJ zene, a graffiti, a rap, valamint a beatbox, tehát így áll össze 4 plusz 1 fő elemből. A New Yorki Bronx a szubkultúra bölcsője. A hip-hop és rap tehát főként zenei műfaj, na de egy éles stílus is egyben. A dalokat a DJ illeszti össze két gramofon lejátszó, alias turntable, és a scratch, vagyis karcolásnak definiált módszerrel, annak érdekében, hogy egy buliban szünet nélkül folyamatosan tudjon szólni a zene, abban az időben ez nagy vívmány és teljes újdonság volt. A DJ teljes kifejezése a disc jockey, vagyis magyarán a lemezlovas.

A hip-hop és rap formáit körülbelül 25-30 fajtára lehet felosztani. Legjobb rapperek akármilyen zenére simán szövegelnek, de nem hangzik jól akármilyen zenei világban az éneknek eme formája. Szükséges az egyszerű hangszerelés, a monoton zenei folyamatok, a rapper ritmikájának pontossága, hallhatósága és a szövegértés szempontjából. A nagy rapperek hangja és flow náluk egyedi, jelentős különbség hallható egy általános verseléssel szemben. Így lehet akár jazz, funk, esetleg rock vagy reggae, de house zenére is rappet köpni.

rapping gyors, daloló verses beszédet jelent. A rap alapvetően így egy jellegzet és ének vagy beszéd stílus neve. Az miatt több, mint spontán beszéd, mert fontos a ritmika, hangsúlyozás, sebesség, a rímelés ugye, és sok más aspektus, mint például a metaforák vagy a slang, de akár a rapper szókincse intelligenciája, játékkel ötvözött szófordulatos meséje. Többet illet, mint holmi önfényezést és fényűzést, viszályoskodást vagy sértegetéseket, ám ezek is fontos elemei az önbizalomnak, mert ahogy a rapper dicséri épp magát, a bandáját, esetleg a DJ-t a féle játékos hencegű módon, hozzátesz eldönteni, hogy ki a jobb, és hogy az utcán freestylozó másik fél szótlan maradjon. Összegzésnek a hip-hop ügyességet és egyfajta készséget igényel. A breakdancer képességét, a graffiti mester stílusát, a DJ tehetségét, valamint az MC technikáját és ízlését. Amiért a rap követi a zenei folytonosságot, ezért dallam nélküli éneknek lehet nevezni.

0: Itt búcsúzom, ám még egyszer kiemelve. Konkrétan olyan, hogy rap zene nincs. Csak is hip-hop zenének lehet nevezni. És esetleg idéző jelesen rap zenének azokat a másik zenei stílusokat, amire rappelnek, de mégsem hip-hop. Jövő héten újra itt, ugyanebben az időben. Addig is tartsatok velünk, és minden jót! Prápá!
1: As I sit in my b-boy stance with flip-flops and socks and sweatpants, I'm finna enhance your brain. Check it out.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudom?